és ekkor hirtelen feljött. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnézte, négy szürke fal merett rá. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld füve.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

szín gyarmat, arra már húzza már.

0: ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a volt elé. Az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk. Az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk. Fencezzük le, míg nem süllyedünk a víz alá. Tudni magát az egyik a másikra, miért víz alá.
1: Megveszek egy új cipőt.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6 és 92,7
1: MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en.
2: Augusztus 7-e van, péntek reggel, jó reggelt mindenkinek, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Kezdődik a mai vezetett műsorrész, és az a hír került rögtön a szemem elé, hogy meghosszabbították a hőségriasztást mégpedig mai éjfélig, úgyhogy még a mai napra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Nem volt túl pihentető talán az éjszakájuk, hiszen 20-25 fok körüli reggeli értékekre lehet számítani most is, és... ez azért már megviseli az ember szervezetét, de talán egy kicsit jó hír, hogy alacsonyabbak lesznek a napi értékek majd. Ha kipillantanak, most is vannak már felhők felettünk, és napközben is lehet majd felhősödésre számítani, csapadékra egyelőre nem, de a hőmérsékletek alacsonyabban alakulnak. Hát azért, hogy 40 fok helyett csak 30 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, ez már egészen jó hírnek számít. És az is talán, hogy zenékkel folytatjuk tovább, és természetesen ma is itt lesz önökkel egész nap a Muravidéki Magyar Rádió. A hangtechnikus Bencik István, a műsorvezető Donner Tíme, a szép jó reggelt mindenkinek, ébredjenek velünk!

Augusztus 7-e van, 5 perc elmúlt 3:46. Ideje köszönteni a korán kelő ünneplőket, kedves Ibolya, kedves Kajetánok, boldog névnapot önöknek. Az Ibolya női név a latin viola szóból származik, amelynek régi magyar alakváltozata egyébként Ivola volt, és az Ibolya szó ebből fejlődött ki az idők során. A Kajetán név a latin Gaetanus névből származik, jelentése pedig ebből a városból való férfi. Aztán mellettük még köszönhetjük Afro, Áfra, Afrodité, Ajándok, Albert, Arabella, Cseperke, Csepke, Donát vagy Donatella, esetleg Kötöny, Sixtus, Urik, Uránia és Vénusz nevű ismerőseinket is, meg persze mindazokat, akik születésnapjukat ünneplik, ma augusztus 7-e van. Minden jót kívánunk az ünneplőknek, és mindenkinek szép jó reggel. Természetesen jönnek a zenék 10 perc múlva, 6 órakor pedig jövünk a friss információkkal.

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendva Község támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

0: Hidak, ma 15 óra 5 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Az elmúlt pénteken Hodoson zárta találkozóját Tone Kaiser szlovén és Orbán Anita magyar külügyminiszter. Miként óvhatjuk a nagy hőségben házi kedvenceinket, kertjeinket és környezetünket? Újdonságok a Lendvai Termál Resortban. Jövő héten veszi kezdetét a nyári bábkikötő, Nemzetközi Bábfesztivál Lendván. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: Péntek reggel 6 óra a pontos idő, jó reggelt kívánok mindenkinek, jöjjön akkor a friss helyzetkép. Változóan felhős az ég felettünk, ez is régen volt már, mindig derült égre ébredtünk és derült ég alatt pihentünk már, amennyire tudtunk. Talán a következő egy-két napban egy kicsit felfrissül a levegő, nem véletlenül mondtam egy-két napot, hiszen rövid lesz ez a felfrissülés a következő hét második felére. Már megint nagyon magas hőmérsékletet mutat az előrejelzés. Most jelenleg 22-23 fok körüli értékeket mérnek itt Lendván, Muraszombatban és Maribor környékén és Jubinában is 22 fok van. Koper 25 fokos, a Kredaricán 11 fokot mértek röviddel ezelőtt. Ez a jelenlegi helyzetkép. Egyébként a síkvidékeken továbbra is jelentős hőterhelés várható, és a természetben, főleg a tenger melléki régiók egyes részein nagyon magas a természetben az erdőtűz kockázata. Ezek miatt továbbra is érvényben van figyelmeztetés. Néhol megélénkült az északkeleti szél, ez kicsit kellemesebbé teszi az amúgy elég magas hőmérsékleteket. Ma pedig változóan felhős időre készülhetünk majd. Estig főként Szlovénia északi részén fordulhat elő felhősödés, és abból némi csapadék. Estére gyakoribbá válnak a záporok, zivatarok, amelyek az ország középső részére is kiterjednek majd. Néhol fújni fog az északkeleti szél, a tenger melléken gyenge lesz a bóra. A nappali csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul, a tenger melléken mérhetnek 35 fok körüli értéket. Magyarországon is javul némileg a helyzet, bár a hajnal még most is melegen alakult, 23-25 fok közötti értékeket mérnek most. Ma egy hidegfront hatására a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják gomoly felhők, elszórtan fordulhat elő futó zápor vagy zivatar. Az északi szél sokfelé megélénkül, megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak, de ezekre elszórtan lehet csak számítani. A délutáni maximum érték itt a hozzánk közelebbi tájakon 31-33 fok körül alakul majd. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, feltámadhat a szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14-22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk tehát szombaton. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék továbbra sem várható, helyenként megélénkülhet a szél, hajnalra többfelé felfrissül a levegő, de délután már megint 30-36 fokra készülhetünk majd, írja az előrejelzés. Hétfőre megint kánikulát mutatnak már, a csúcshőmérséklet 33-38 fok között alakulhat. Vissza a mai naphoz érkezik majd egy hidegfront, az ország nagy részén viszont marad még a kánikula, illetve a forróság. Emiatt keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, szédülés, rosszul lét fordulhat elő. Légzési nehézségek is jelentkezhetnek, és továbbra is romlik még az alvás minősége. Ez tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Az érkező hidegfront miatt ugyanakkor felerősödhetnek a fejfájásos és a görcsös panaszok, a szeles időben pedig erősebb fejfájás jelentkezhet az arra hajlamosoknál, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A napos tájakon továbbra is erős lehet az UV-sugárzás, nagyon vigyázzanak magukra.
2: Közlekedési hírek.
1: Száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban. Nagyobb fennakadásról nem jelentettek, de egy-két helyen azért előfordulhat torlódás. Például a tengermelléki autópályán Ljubljana irányába a Szenozsecse csomópont és a Nános csomópont között lezárták a külső sávot, mert lerobbant egy kamion. A Steyer autópályán pedig Maribor irányába a Vrászko kijárat előtt egy autóbusz robbant le, ezért lehet torlódásra számítani. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! A friss információkat hallották itt a reggeli műsor részben, 5 perccel vagyunk 6 óra után, augusztus 7-e van, péntek reggel, jó reggelt mindenkinek. Jönnek már is a zenék, negyed hét tájban pedig lapszemlézünk kicsit.

0: majd egyszer utolér a fény.
1: 6:45 után következzék a Zalai Hírlap lapszemléje, Varga Andor lapszerkesztő jóvoltából. Életre szóló élményeket szerzett Balaton Lellén a Bíc szépe választáson a lenti Gazdag Rebeka. Olvasható az Zalai Hírlap pénteki számában. Az ifjú hölgy elárulta a lapnak, éppen a 19. születésnapján rendezték a döntőt, az írásból pedig megismerhetik az Zalai lány eredményeit is. Más, Sármelléken az utóbbi időben sok lakó panaszkodik arra, hogy bűz terjeng a faluban. Az újságból kiderül, hogy mi áll a kellemetlenség hátterében. Aztán a Megyei Napilap legfrissebb száma bemutat egy magyar fejlesztésű okostelefonos applikációt, ami turistáknak szolgál praktikus információkkal. A sportoldalon pedig megtudhatják, hogy a hétvégén hol ugrik a vízbe az ismert zalai hosszú távúszó Mányoki Attila, aki nemrég még az Egyesült Államokban indult versenyen. Mindenről és sok minden másról is olvashatnak a Zalai Hírlap mai számában.

6 perc elmúlt el 4:07, érkezett közben rendőrségi jelentés, mondom ezt is röviden. Az elmúlt 24 óra folyamán a muravidéki rendőrök egy könnyű sérüléssel járó közlekedési balesetnél helyszínáltak. Egy lopás ügyében jártak el, 4-szer történt közrendsértés, 3 járművet parkolóhelyen rongáltak meg, és 3 vadgázolás is történt a muravidéki utakon az elmúlt 24 órában. Illetve még egy fontos dolog, 16 külföldi állampolgárt fogtak el illegális határátlépést követően. Ők elfogásukor nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be. Aztán meg, ami a mai napra vonatkozik, előre bejelentett sebesség ellenőrzésre az autópálya muravidéki szakaszán számíthatunk majd, de másutt is mérhetik persze a közlekedők sebességét, tartsák be mindenütt a szabályokat. Felhívják a figyelmet arra is, hogy bármilyen módon veszünk részt a közlekedésben, mindenképpen körültekintően kell azt tenni, tehát ezek a figyelmeztetések, jó tanácsok nem csak az autósoknak szólnak, hanem a gyalogosoknak, kerékpárosoknak, motorosoknak is, motorosokból is nagyon sok van most, és én úgy tapasztalom egyébként kerékpárosokból is nagyon sok van az utakon, tehát mindenkinek oda kell figyelni, ez nem csak az autósokra vonatkozik, legyenek nagyon körültekintőek az utakon, balesetmentes közlekedés, szép napot mindenkinek, és jó munkát, ha azzal telik a napjuk természetesen. Ha nem azzal telik, akkor megvélhetően amúgy is szép napjuk lesz, legyen olyan a napjuk, amilyennek szeretnék. Még egy kis zenével folytatjuk tovább, aztán egy terepjáró következik majd nem sokára, 7:30 után.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét a pontos idő, jó reggelt mindenkinek. Szerdán délután folytatta 22. megszakított soros ülését a lendvai községi tanács, amelyen a 19 tagból 11 volt jelen. Napirenden a községi választási bizottság, valamint a magyar nemzetiségi és a roma közösség választási bizottságainak kinevezése szerepelt. Azonnal a 22. sorosülés befejezése után a lendvai községi tanács a második rendkívüli ülésen folytatta munkáját. Ennek témája a lendvai egészségház igazgatójának kinevezése szerepelt, pontosabban a július 10-én megtartott levelező ülésen elfogadott határozat visszavonása, amely az igazgató jelölt pozitív véleményezését tartalmazta. Fehér Ilona beszámolóját hallják.
2: A polgármester távolléte miatt az ülést Andrej Matyasec alpolgármester vezette.
3: Na pozív Državne volilne komisie sprejeli sklep, da predlagana imena predamo v potrditev Državni volilni komisiji.
4: Az Országos Választási Bizottság felszólítására elfogadtuk a határozatot, hogy a választási bizottságok javasolt tagjainak névsorát átküldjük az Országos Választási Bizottságnak megerősítésre. Volt egy bizonyos határidő, amit sajnos lekéstünk. Úgy gondolom, hogy nincs azzal semmi baj, ha ezekről a nevekről az Országos Választási Bizottság hozza meg a döntést.
2: A kinevezések átruházása mellett 10 tanácstag szavazott, egy volt ellene. A 22. sorosülés befejezése után a lendvai községi tanács munkája a második rendkívüli üléssel folytatódott, amelynek témája a július 10-én megtartott levelező ülésen elfogadott határozat visszavonása volt. A lendvai községi tanács akkor pozitívan véleményezte az igazgatójelölt kinevezését. Az egészségügyi minisztérium közben figyelmeztette a lendvai egészségházat, hogy az igazgatói munkahely betöltésére vonatkozó pályázati feltételek nem voltak teljes mértékben összhangban a törvényben leírt feltételekkel. Andrej Matyasec, az ülést levezető alpolgármester hangsúlyozta, hogy a jelölt kinevezésének jóváhagyását a tanács egyhangulag támogatta, ami azt jelenti, hogy nem a jelöltet kifogásolják, hanem a törvénybe ütköző eljárást. Végül szavazásra adta a határozat visszavonását.
4: A határozat mellett 4 tanácstag szavazott, 2 voltak ellene, 4 tartózkodtak, 1 tanácstag pedig nem szavazott. Ez azt jelenti, hogy a határozat el volt fogadva, mivel a többség mellette szavazott.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Fehér Ilona összeállítását hallották, 3 perccel múlt el fél 7.

10 perc elmúlt el fél hét, ma egy hideg front éri át térségünket, ezt írják. A napsütést egyre többször zavarhatják gomoly felhők, és egy-két helyen zápor zivatar is kialakulhat, néhol felhőszakadás égeső kíséretében. A részletes tájékoztatás szerint azért hozzáteszik, hogy mai éjfélig még érvényben van a hőségriasztás. Brutális ereje volt ennek, talán most egy kicsi átmeneti enyhülés következhet, ugyanakkor a hidegfront is hozhat magával kellemetlen tüneteket az arra érzékenyeknél. Különösen fontos, hogy ezekkel tisztában legyenek, hogy nem kell megijedni, hogyha valami tünetet tapasztalnak. Eddig a hőség miatt lehetett ezt érezni, most meg lehet, hogy a hidegfront zavar össze mindent. A fokozottan érzékenyek esetében akár több kárt, mint hasznot is hozhat egyébként egy ilyen hirtelen hidegfront, mert nem oldódik meg a hőmérséklet visszaállása a normál tartományra, és továbbra is a hőség marad a jellemző. Szombaton 0 órától ugyan másodfokúra csökkentik a hőségriasztás szintjét, de ez még mindig nagyon komoly hőterheléssel jár. A tartósan egy hete fennálló hőterhelések folytatásaként, és ehhez jön még hozzá a füllettség, a hidegfronti terhelések és a különböző panaszok. Ez azt jelenti, hogy valójában a kritikus meteogyógyászati időszak folytatódik, továbbra is számítani kell keringési panaszokra, hőegyensúlyi zavarokra is, főleg ott, ahol még marad a magasabb hőmérséklet, és az éjszakák is melegek. Érkezik majd északnyugat felől egyébként ez a hidegfront, és lassan vonul dél-kelet irányába, ami a frontérzékenyek esetében kritikus szintre emelheti a keringési rendszer terhelését, hirtelen jelenhetnek meg a veszélyes vérnyomás ingadozások, a kiugró értékek, újra jelentkezhetnek görcsös fejfájások, emésztési zavarok, aritmiák, várandósági problémák, a stressz állapot igen nagy mértékű ingadozása, szorongásos és pánik jellegű reakciók. A némileg kedvezőbb körülményekre inkább csak szombaton, esetleg vasárnap számíthatunk, aztán ismét visszaerősödik a hőhullám, úgyhogy ezért mondtam, hogy rövid ideig tart majd ez a felfrissülés, vagy hogy egy kicsit alacsonyabbak lesznek a hőmérsékletek. A hőség lesz jellemző a kültéri programok választása szempontjából is, minimális átmeneti enyhülést hoz a hidegfront, miközben megnő az ivatarok, záporok esélye erős széllökésekkel. Továbbra is ajánlott kerülni a terhelő programokat, magas lesz az UV-sugárzás szintje a napos tájakon, úgyhogy erre is számítsanak. A pollenérzékenyek is érezhetik a tüneteket, úgyhogy az allergiások is csak átmenetileg lélegezhetnek fel. Igen, magas a baleseti veszélyeztetettség ezen a mai napon, ezt írják, miközben marad a rendkívüli hőterhelés, még az átvonuló hidegfront hatásai is komolyan terhelik a frontérzékenyek szervezetét, erős figyelmetlenség, fokozott fáradékonyság lesz a jellemző. Érkezik tehát a hidegfront, ez egy kicsit megbontja a kánikulát, de csak átmenetileg frissül fel a levegő, próbáljunk talán erre koncentrálni, és akkor egy kicsit tudunk örülni az alacsonyabb hőmérsékletnek. Bár mondják itt a kellemetlen tüneteket, de szerintem magában az, hogy egy 10 fokkal alacsonyabb maximum értékre számíthatunk, nem lesz 40 fok, csak 30, szerintem ez már egy kicsit jó hatással lehet, hogyha tudatosítjuk magunkban. Egy perc múlva 6:45 lesz, ennyit az egészségkalauz oldaláról, erről a mai napról és a következő napok várható hatásairól. Már is zenével folytatjuk tovább, jó reggelt mindenkinek!

Rózsa Magdi énekelt, 9 perc múlva pedig már a hírszerkesztő érkezik a stúdióba. Nem énekelve persze, a híreket hallgathatják majd meg pont ma 7 órakor. Utána fellapozzuk majd a kalendáriumot, és lesznek friss információk is a zenék közt a következő órában. Ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány tegnap levelező ülésen felvette a 2026-2029-es fejlesztési programtervbe a 112-es számon érkező segélyhívások fogadására szolgáló rendszer megújítására irányuló új projektet. A technológia lecserélése olcsóbb üzemeltetést, jobb adatfelhasználást és rövidebb válaszidőket tesz lehetővé, közölte a Védelmi Minisztérium. A projekt becsült induló értéke meghaladja 840 ezer eurót. A projekt célja az olcsóbb üzemeltetést és jobb adatfelhasználást lehetővé tevő technológia lecserélése. A projekt egy átfogó, megbízható, biztonságos és hosszú távon fenntartható rendszert biztosít a 112-es számon érkező segélyhívások fogadására, feldolgozására és irányítására, írták a kormány ülése után. A technológia lecserélése csökkenti a saját telefonközpontok fenntartásával felmerülő fix költségeket, valamint a beruházási karbantartás költségeit. A belügyminisztérium elkészítette az idegenekről szóló törvény módosításának tervezetét, amely eltörli a külföldiek ingyenes részvételét a szlovén nyelv tanfolyamokon, és 40%-os önrészt vezet be. Emellett egy évről 3 évre meghosszabbítja azt az időszakot, amely után a külföldiek kérhetik a családi újraegyesítési jogot. A tervezetről augusztus 19-ig lesz nyilvános konzultáció. A tervezet többek között a szlovén nyelvtanulási programok finanszírozásában tervezett változtatásokat is tartalmazza. A minisztérium, amely mostantól a közigazgatás területét is lefedi, bevezet 1%-os arányt a szlovén nyelvtanulási programba való részvételhez, vagyis a szlovén nyelv elsajátításához és a szlovén társadalom megismeréséhez, amelyhez a külföldinek kell hozzájárulnia, nevezetesen 40%-kal. Tavaly 4065 résztvevő vett részt a szlovén nyelv tanulását és szlovén társadalom megismerését célzó programokon, ami 32%-kal több, mint 2024-ben. Magyar Péter miniszterelnök kormánya a rendkívüli hőség okozta energia- és vízügyi válsághelyzetet tárgyalta. A paksi atomerőmű szinte teljesen leállt az alacsony dunai vízállás miatt, de az önkéntes áramtakarékosságnak köszönhetően kötelező fogyasztáskorlátozásra egyelőre nem volt szükség. A magyar kormány 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot fogadott el. Ruf Bálint kancellária miniszter rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett hétfőre 10 törvényjavaslatból álló csomag megtárgyalására. A kormány emellett személyi döntéseket is hozott, valamint közlekedési és környezetvédelmi intézkedéseket készített elő, miközben a Tisza párt már augusztus 11-ére tervezi az új köztársasági elnök megválasztását. Szombaton, azaz holnap dönthet a kormánypárt, ki lesz a jelöltje, egyelőre több név is felmerült. Újabb feljelentést is tettek a Fideszt érintő korrupciós ügyben. Sport. Ma 3 mérkőzéssel veszi kezdetét a szlovén másodosztály bajnoksága. 17 óra 30 perctől a Vrhnika és a Triglav Kranj, valamint a Beltinci és a Rudar csap össze, míg 18 órakor a Körka hazai pályán fogadja a Bistrica együttesét az első fordulóban.
2: Időjárás.
1: Ma részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Keleti irányú szél mellett helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között alakul. A tenger melléken 36 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Meghibásodott jármű miatt akadozik a tengermelléki stráda forgalma Senozsecse és Nános között a főváros irányában, a Steyr autópályán pedig Vránszka előtt Maribor felé.

meghozta a fényt, az a nap, mikor születtél. Hosszú volt az út, de most

Mindjárt 4:08, következzék a kalendáriumból néhány esemény és név a mai nappal kapcsolatban. Augusztus 7-ét mutat a naptár. 1945, második világháború, útban hazafelé a Potsdami konferenciáról. Harry Truman, amerikai elnök az Atlanti-óceán közepén a USS Augusta nehéz cirkáló fedélzetéről bejelenti Hiroshima atombombával történő bombázását. 1947-ben a Kon-Tiki tutajon közel 8000 kilométert megtevő 101 napos utazás után Thor Heyerdahl társaival megérkezik a polinéziai szigetekre. Ezzel bizonyítást nyert, hogy az ókorban mai szemmel primitívnek tekintett eszközökkel is lehetséges volt átkelni a csendes óceánon. 1955-ben a tokiai telekommunikációs gyártóvállalat, a mai Sony elődje, elkezdte árusítani az első tranzisztoros rádiót Japánban. 2008-ban pedig kitört a grúz-orosz háború. Útépítési munkálatok vannak tőlünk nem messze, ezt hallhatják egyébként a háttérben. Egy-két név még a mai kalendáriumból. E nap szülötte volt Viktória svéd királyné, Mata Hari holland táncos nő, akit kémkedés vágyával végeztek ki. Aztán megszületett Abebe Bikila, etióp atléta, kétszeres olimpiai bajnok, maratonfutó, a TÁV kétszeres világrekordere, és egyben az első színesbőrű afrikai olimpiai győztes. John Glover, amerikai színész, e nap szülötte, akárcsak Bruce Dickinson, brit énekes, az Iron Maiden énekese, aztán David Duchovny, vagy Duchovny, amerikai színész is e napon született. Itt van még Jimmy Wales, amerikai internetes vállalkozó, ő a Wikipedia alapítója, megszületett Csapó Virág, magyar színésznő, és Charlize Theron, dél-afrikai születésű színésznő is. Meghalt Rabindranath Tagore, Nobel-díjas indiai író és költő, Oliver Hardy,

amerikai komikus színész, Cseh Tamás magyar énekes is e napon távozott, aki a budapesti tanítóképző főiskola után az EGRI tanárképző főiskolára és a budapesti képzőművészeti főiskolára is járt, gyermektáborokat szervezett és vezetett, rajzot tanított, sokat foglalkozott az indiánok kultúrájával, mely tapasztalatait regényben, rajzban és zenében is felhasználta. Jelentős szerepet játszott életében a színház, a Katona József Színház alapító tagja volt Cseh Tamás magyar énekes. Őket említjük a mai kalendáriumban, 1960 óta Elefántcsontparton a Függetlenség napját ünneplik. Ennyit akkor a mai napi kalendáriumból, 2 perccel 4:48 után jönnek a zenék, 7:30 után pedig jönnek az információk.

0: Időjárás. Egyes helyeken felhős az ég az ország felett, itt vidékünkön is egyébként most felhők takarják a napsütést. Nézzük meg, ahogy kedves kollégánk Bencik István is megnézte, hogy tényleg felhők vannak, ugye? Igen, igen, igen, bólogat. Hát mondtam én. Na, 24 fok körüli a hőmérséklet itt vidékünkön. Muraszombatból is ennyit jelentenek, ahogy Mariborból is ott derült ebbe az ég. Aztán a főváros környékén is felhők vannak az égen, 22 fokot mutatnak a hőmérők Jubjon a környékén, Koperből gyenge esőt jelentenek, 27 fok van, 11 fokot mutat az automata állomás a Kredaricán, ott borult az ég. Változóan felhős időre készülhetünk végre. Itt vidékünkön is nem lesz zavartalan a napsütés, és alacsonyabbak lesznek természetesen a hőmérsékletek is, de a hőterhelés még így is erős lehet, írják. 27 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk majd. A tenger mellékkel lehet ennél melegebb, aztán az esti órák felé közeledve Szlovénia északi részén záporok, zivatarok indulhatnak majd el. Az éjszaka folyamán a középső és kisebb mértékben a déli területekre is kiterjedhetnek majd. Megerősödik átmenetileg a búra a tenger melléken. Aztán a holnapi napon is változóan, illetve erősen felhős időre lehet számítani. Helyenként gyenge csapadék is előfordulhat, írják, illetve a hegyvidéki tájakon zápor, zivatar sem kizárt. 26-31 fok várható majd holnap. Vissza a mai naphoz, ami Magyarország időjárását illeti, egy hidegfront hatására a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők a térségben, ezekből némi csapadék is előfordulhat. Jelenleg Sopron-Sopronkövest környékéről jelentenek a Dunántúról gyenge csapadékot, aztán Ladánybene környékén is esik, ez a Dunatisza közén van. Nyáregyházáról is gyenge esőt jelentenek, ahogy Jászfényszaru településről is, illetve Fehérgyarmat környékén esik az eső még, ez meg nagyon-nagyon messze van tőlünk. Ennyit akkor, tehát elszórtan előfordulhat némi csapadék, itt vidékünkön sok esőre biztos nem kell számítani. A reggeli értékek most 23-24 fok körül alakulnak, a fővárosból jelentenek 26 fokot, délután 31-35 fok várható. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki csapadék. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben 29-34 fokra készülhetünk szombat délután. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható, hajnalra megint csak felfrissül a levegő, délután 30-36 fok várható, aztán a következő napokban majd a hétvégét követő napokban megint csak erősödni fog a felmelegedés, úgyhogy ez a lehűlés csak átmenetileg tart. Egy hideg front érkezik, tehát az ország nagy részén persze marad a kánikula, illetve a forróság, különböző kellemetlen tünetek továbbra is fennállhatnak, illetve jelentkezhetnek, ez mind-mind az időjárás számlájára írható. Az érkező hidegfront miatt felerősödhetnek a fejfájásos és a görcsös panaszok, a szél miatt erősebb fejfájás is jelentkezhet, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Huzamosabb ideig ne tartózkodjanak a tűzőnapon, bár úgy tűnik, hogy tűzőnapra huzamosabb ideig ma nem kell számítanunk. Az UV-sugárzás ezzel együtt erős lehet, legyenek körültekintőek, ha tehetik, akkor pihenjenek minél többet, persze tudom, hogy itt a péntek, úgyhogy még egyelőre dolgozni kell, de kitartást, közel a hétvége.
1: Közlekedési hírek.
0: Ami az utakat illeti, nagy részt száraz utakon folyik a forgalom, persze kivétel ezúttal is akadhat, illetve a tenger melléke meg a hegyvidéki részeken fordulhat elő először csapadék. Nem zökkenőmentes a forgalom, itt a muravidéki autópályán Lipovci és Gáncsáni között Lendva irányába egy úttestre lévő gumiabroncs akadályozza a forgalmat. Torlódás nagyon nem fordulhat elő, de azért érdemes körültekintően vezetni. Előre bejelentett sebességellenőrzésre is a muravidéki autópálya szakaszon számíthatnak, úgyhogy legyenek körültekintőek. Balesetmentes közlekedést, jó utat mindenkinek! Augusztus 7-e van, péntek reggel, péntek délelőtt a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. 5 perccel vagyunk fél 8 után, ezek voltak a friss információk. Már is jönnek a zenék, szép napot mindenkinek!

3/4-8 van a mai napon, nem lesz túl meleg, és egy kicsit enyhül a kánikula, úgyhogy talán a klímákat sem kell bekapcsolni. A tartós kánikula idején sok házban szinte folyamatosan működött a légkondi, ezért egyre többen voltak kíváncsiak arra, hogy mekkora plusz költséget jelent ez a villanyszámlán. Egy friss számítás szerint egy modern energiatakarékos klíma 24 órás működtetése jóval kevesebbe kerülhet, mint azt sokan gondolják, írta a Kertészkedj oldal. A szakértői számítások szerint egy korszerű inverteres split klíma átlagosan óránként fél 1 kWh villamos energiát fogyaszt, a készülék teljesítményétől, a külső hőmérséklettől és persze a beállított értéktől függően. Ez azt jelenti, hogy folyamatos 24 órás használat mellett nagyjából 12-24 kWh áramfelhasználással lehet számolni. Átlagos lakossági áramdíjjal számolva ez körülbelül 1000-1700 forintos napi költséget jelenthet. A pontos összeg persze függ attól is, hogy milyen energiahatékonyságú a gép, mennyire szigetelt az ingatlan, illetve milyen hőmérsékletet állítanak be a lakók. A szakemberek szerint a leggazdaságosabb megoldás, hogyha nem állítjuk nagyon alacsony hőmérsékletre a klímát, illetve a leggazdaságosabb, ha nem használjuk persze. A 24-26 Celsius fok közötti beállítás egyszerre biztosít kellemes komfortérzetet és kedvező energiafogyasztást, még minden további egy fokkal alacsonyabb hőmérséklet érezhetően növelheti az energiafelhasználást. Szerintem a 24 fok nagyon-nagyon hideg egyébként, ezt csak zárójelben hozzátenném. A fogyasztás csökkentésében segíthet néhány dolog, a rendszeres szűrőtisztítása, megfelelő árnyékolás és az ajtók-ablakok zárva tartása is. Ezekkel az egyszerű lépésekkel jelentősen mérsékelhető a klíma terhelése, így a villanyszámla is alacsonyabb maradhat még a legforróbb nyári napokon is, úgyhogy igen, eljutottunk arra a pontra, amikor érdemes klímát szereltetni, jól átgondoltan természetesen, és aztán ugyanúgy használni, de higgyék el, hogy szerintem megéri az árát. Na, ennyit akkor erről a dologról, hiszen egyre inkább ilyen hőhullámok, ha lesznek, akkor nagyon nehezen viseli el már az egészséges szervezet is, nem beszélve a kisgyerekekről, meg az idősebb betegebb emberekről, úgyhogy hát gondolják meg, ezt írja a Sokszínű Vidék és a Kertészkedj oldal is. 2 perccel vagyunk 3/4-8 után, részünkről akkor ennyi, jönnek a zenék a folytatásban, 8 órakor pedig híreket mondunk, aztán a következő órában meghallgatjuk a 7 zeneszámát, és jövünk egy kis útravalóval is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány elrendelte, hogy az átviteli hálózat stabilitásának megőrzése érdekében a körskói atomerőmű legalább minimális teljesítménnyel maradjon üzemben. Egyúttal kihirdette az energiaellátás alacsony szintű veszélyeztetettségét. A kabinet szerint nem az ország villamosenergia ellátása forog kockán, hanem az átviteli hálózat stabilitása. A kormány azért is fokozottan figyeli a helyzetet, mert tervezett karbantartást végeznek az Olaszország felé vezető egyik távvezetéken, és ugyancsak karbantartás alatt áll a sostányi hőerőmű 6-os blokkja. A távvezeték várhatóan hamarosan ismét üzembe áll, a hőerőmű blokk karbantartása azonban meghibásodás miatt elhúzódhat. Alacsony vízhozam és magas vízhőmérséklet esetén az erőmű hűtőtornyokkal hűti a szávába visszavezetett vizet. Augusztus első péntekje a Nemzetközi Sörnap. A sörfőzdék ma számos rendezvénnyel is készülnek ebből az alkalomból. A statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint Szlovéniában 65 vállalat foglalkozott ezzel az itallal, a sör átlagára pedig tavaly közel 4 euró volt. Tavaly közel 34 millió euró értékben importáltak sört Szlovéniába, amelynek valamivel kevesebb, mint a fele Horvátországból származott. Ugyanakkor a legtöbb sört is déli szomszédunkba exportálták, nevezetesen 7,5 millió euró értékben, ami az export teljes értékének 30%-a. A szlovén sörfőzdék szövetségének tagjai ma a Savinja völgyi Szentpéterben gyűlnek össze, hogy megünnepeljék a Nemzetközi Sörnapot és bemutassák a Beer Pass projektet. 2024-ben a kiskereskedelemben a sör eladásából származó bevétel valamivel kevesebb, mint 217 millió eurót tett ki, ami 3%-kal több, mint az előző évben. Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. A másik jogszabály megtiltotta az úgynevezett születési turizmust, ami következményeket tartalmaz azokra, akik az Egyesült Államok területére abból a célból utaztatnak be külföldieket, hogy az amerikai állampolgárságot kihasználva születendő gyermekük számára biztosítsák azt. A rendelet azt is kimondja, hogy az amerikai hatóságok megtagadhatják a beutazásra jogosító vízumot attól, akinek esetében felmerül, hogy utazása a születési turizmus körébe esik. Sport. Az elődöntőbe jutott a szlovén férfi U18-as kézilabda csapat a Belgrádban rendezendő Európa-bajnokságon. A negyed döntőben 32-27-re verték a magyar válogatottat. A holnapi elődöntőben Dánia lesz a szlovén csapat ellenfele, a harmadik helyért szóló meccset és a finálét pedig vasárnap rendezik.
2: Időjárás.
1: Ma részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Keleti irányú szél mellett helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között alakul. A tenger melléken 36 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: Akadozik a muravidéki autóút forgalma Lipóci és Gáncsani között Lendva irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. Gyászjelentés. 60 éves korában elhunyt Gábor Rudolf Petesházáról. Temetése augusztus 10-én hétfőn 17 órakor lesz a Petesházi temetőben. Hamvait aznap 15 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel. Megismétlem. 60 éves korában elhunyt Gábor Rudolf Petes házáról. Temetése augusztus 10-én hétfőn 17 órakor lesz a Petesházi temetőben. Hamvait aznap 15 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel.

Másfél perc múlva lesz 8:30, a mai útra valóban pedig három érzelem, amely segíthet a betegségek leküzdésében. A pozitív érzelmek ugyanis jobban gyógyítanak, mint bármilyen csodacseppek. Az optimizmus, a barátság és a nagy lelkűség lehet a kulcsa a betegségektől való gyógyulásnak, természetesen csak is a klasszikus kezelések mellett. A kínai gyógyászok szerint a betegségeket a negatív érzések generálják, úgy mint az utálat, a düh, a félelem, a szomorúság vagy a harag. A gyógyulási folyamat ugyanakkor belülről fakad. A pozitív érzések segítenek abban, hogy ismét megtaláljuk a belső egyensúlyunkat és a jó közérzetünket. Három érzelemről szólunk most. Az első az optimizmus, aztán a barátság és a nagy lelkűség is legalább ugyanolyan fontos lehet a gyógyulást illetően, mint a gyógyszerek használata, legalábbis ezt állítja több a témában elvégzett kutatás. Az ősi kínai orvoslás szerint a legtöbb fizikai betegség hátterében lelki problémák állnak, olyan negatív érzelmek, mint a már említett gyűlölet, félelem, a düh vagy a szomorúság. Ha sikerül ezektől a káros érzelmektől megszabadulni, akkor a test és lélek között ismét létrejön a harmónia, és ezáltal a felépülési folyamat is gyorsabb lesz. Még 1975-ben a Yale Egyetem kutatói jöttek rá arra, hogy az optimista emberek tovább élnek. Összesen több mint 600 szemét kérdeztek meg, hogy miként viszonyulnak az öregedéshez. Az évtizedek elrepültek, és mivel már több alany meghalt, nemrég azt az eredményt kapták, hogy akik 1975-ben optimistán tekintettek a jövőjükre, idősebb korukra, átlagosan 7 évvel tovább éltek, mint akik pesszimisták voltak az életükkel kapcsolatban. Tanulmányok szólnak arról is, hogy az optimista látásmód nem vele született adottságunk, hanem igenis tanulható, hiszen ha csak a jó dolgokra igyekszünk figyelni, ehhez az agyunk is idővel hozzászokik. Aztán a másik dolog a barátság, a fiatalság elixírje. A Harvard Egyetem által végzett felmérésből az derül ki, főként a nők körében, minél több igaz barát veszi körbe őket, annál kevésbé érzik az idő múlását, annál kevésbé félnek az öregedéstől. A szakértők szerint, ha valakinek kevés barátja van, az legalább olyan káros lehet a szervezet egészségére, mint a dohányzás vagy éppen az elhízás. Akiknek igazi barátaik vannak, átlagosan 50%-kal többet élnek, mint azok, akik csak saját magukra számíthatnak. Szintén kutatások alapján állítható, hogy ahhoz, hogy kiegyensúlyozott boldog életünk legyen, legalább 5-10 igaz barátra lenne szükségünk, szerintem nem kell ennyi egyébként. És akkor még a nagy lelkűségről van az a mondás, hogy jó dolgok csak jó emberekkel történnek. Több 10 kísérletet végeztek arra vonatkozóan, hogy milyen hatással van a nagy lelkűség, a jó szívűség az egészségre, és bizony olyan eredmények születtek, amelyek egyértelműen bizonyítják azt, hogy a nagy lelkű, jó szívű emberek jobb egészségi állapotnak örvendenek, 2-szer nagyobb védelmet élveznek a szív- és keringési betegségekkel szemben, mint rossz indulatú társaik. A nagy lelkűség, az önzetlenség, a barátság és az optimizmus elengedhetetlen a mai világban az egészséges élethez, úgyhogy érdemes erre hangolni magunkat, próbálják ki önök is, jó egészséget!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Ez volt az Ergo felvétele, 26 fok körüli odakint a hőmérséklet, nem lesz kánikulai meleg ezen a mai napon, írják, érkezik egy hideg front, de ez csak átmeneti lesz természetesen, de ennek is örülünk már. Hogyha a szlovén helyzetképet megnézzük, akkor egyre inkább borult az ég az ország feletti vidékünkön is. Hát részben felhős, részben derült égre tekinthetünk fel. Magyarország egyes területeit már itt a nyugati csücsökben elérte a hidegfront felhőzete vélhetően, hiszen esőt jelentenek Sopronból, aztán Fertőt környékéről, gyenge esőt Szelestéről és zivatart Szombathelyről. Ezt írják, ez néhány perccel ezelőtti észlelés. Aztán a Dunántúlon elszórtan van még egy-két helyen csapadék, például Dunaújvárosban, és az északi középhegység tájékán Eger környékéről jelentenek most még csapadékot. Érkezhet tehát a felfrissülés, örüljünk neki, mert aztán visszatér megint a nyári kánikula. Augusztus elején járunk, úgyhogy van még hátra a nyárból pár hét. Örülünk a nyári időjárásnak természetesen, csak ne kelljen megfulladni a nagy melegben. Most egyelőre tehát felfrissülésben lesz részünk, és maradnak a zenék is velünk, remélem, hogy önök is velünk tartanak. Nem sokára, néhány perc múlva majd némi zenét követően 9 órakor hallgatjuk meg a következő híreket, aztán lesz friss zenei ajánlat is, lesznek majd programajánlók is, meg sok-sok zene, úgyhogy tartsanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány új rendeletet fogadott el a regionális fejlesztési programokról. Szerintük ez modernebb, fókuszáltabb és mérhetőbb keretet határoz meg a regionális fejlesztés számára, és erősíti a fejlesztési politikák koordinációját országos és regionális szinten. Az új rendelet tematikus fejlesztési területeket és specifikus fejlesztési kihívásokkal küzdő területeket vezet be, amelyeket a régióknak szisztematikusan kell kezelniük fejlesztésük megtervezése során. A regionális fejlesztési programok 4 prioritási területre fognak összpontosítani, az összekapcsolt, versenyképes és ellenálló régiókra, valamint a hatékony kormányzásra. A regionális fejlesztési programok mostantól kifejezetten stratégiai dokumentumokká válnak. Az egyes projektek listája helyett a hangsúly a fejlesztési célokra, a prioritási területekre és a fejlesztési eredményekre, eredmények elérésének nyomon követésére szolgáló mutatókra helyeződik, írták a sajtóközleményben. A 25. nemzetközi művésztelepet rendezik Szent Gotthárdon, a szlovén otthonban, amely negyed évszázada köti össze a különböző nemzetiségű művészeket. Az idei rendezvényen 11 alkotó vesz részt Magyarországról, Szlovéniából, Horvátországból, Finnországból és Spanyolországból. A találkozó szakmai vezetője pedig Kerics Ferenc, aki a fiatal, még nem elismert művészeket is hív alkotásra. Ahogy Gerics az STA-nak elmondta, a jubileumi év megerősíti a telep fontosságát és fejlődését, amely rendkívül biztató környezetben zajlik. Az idei résztvevők között van Király Ferenc, lendvai szobrászművész, valamint Köntér Endre és Mirko Reiner festőművészek is. Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke az STA-nak elmondta, hogy a telep 25 éve tölti be eredeti küldetését, ami összekapcsolja és népszerűsíti a Rába vidéket. A Tisza frakció javaslatának megfelelően jövő kedden tartja meg a Magyar Országgyűlés az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló döntést. Az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök Hellerné Nagy Anikó hivatalosan is kitűzte a szavazás időpontját és tájékoztatott a jelölési folyamat szigorú határidőiről, valamint a parlamenti szavazás menetrendjéről. A köztársasági elnöki tisztségre vonatkozó írásbeli ajánlásokat hétfőn délelőtt 10 óráig lehet benyújtani nála. A jelölések érvényességéhez az alaptörvény értelmében a parlamenti képviselők legalább 1/5-ének, azaz minimum 40 képviselőnek az írásbeli ajánlása szükséges. Bujdósa Andrea frakcióvezető elmondta, hogy a jelöltek kiválasztásának folyamata jelenleg is tart, és a frakció célja az, hogy több lehetséges jelölt közül hozhassa meg a végleges döntést. Sport. Alekszandr Szekulics szövetségi kapitány közzétette a 19 játékosból álló listát, akik szerepelnek a világbajnokságra szóló kvalifikációban. Szlovénia kosárlabda csapata Franciaország vendége lesz augusztus 27-én, majd 3 nappal később Ljubljanában fogadják a magyar válogatottat a selejtezőben. Szekulics védencei közben 2 barátságos meccset is játszanak, augusztus 19-én Lettország ellen, majd 22-én Montenegro érkezik a mérkőzésre.
2: Időjárás.
1: Ma részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Keleti irányú szél mellett helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között alakul. A tenger melléken 36 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a dolenckai autópálya forgalma Bics és Iváncsna Gorica között Ljubljana felé.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ma visszatérünk Diplóhoz, mert hogy említettem, hogy neki egyidejűleg két dala jelent meg. A country műfajhoz tér vissza az előadó, ő egy producer, DJ, ráadásul világhírű, és nagyon sokan szívesen dolgoznak vele. A Saving This Battle egy Wyatt Florencer közösen rögzített dalocska, és szintén meglepetésként érkezett, hiszen Diplo és Wyatt Flores a közösségi médiában tette közzé ezt a dalt. A szerzemény egyébként Flores sikeres kislemezei között kapott helyet és látott napvilágot. Az előadó az új megjelenést nagyszabású észak-amerikai koncert körútjával is megtámogatja. A friss felvétel egyébként a közelgő és régóta várt Diplo country albumnak az előfutára. Diplo Mississippi államban született, az elmúlt években komoly szereplőjévé vált a country szintérnek. Egyébként az idei év kiemelkedően sikeres Diplo számára. Thomas Wesley Pence néven született, de Diplo néven már 20 éve meghatározó alakja a nemzetközi zenei szintérnek. Producerként, DJ-ként, előadóként és persze vállalkozóként a világ legnagyobb sztárjaival dolgozott együtt, miközben

folyamatosan új műfajok és zenei irányzatok felé nyitott. A most megjelent country kislemez szintén bizonyítja, hogy Diplo képes megújulni és új közönségeket megszólítani. Úgyhogy érkezzem most az aktuális újdonsága, amit ugye közösen Wyatt Floresszel készítettek. Ez nem más, mint a Saving This My Battle.

Két perccel fél tíz után következzenek a programajánlók. Kezdjük rögtön egy olyannal, amely háromszor is szerepel. Ezen a hétvégén ez a Székelyföld hangja, a Pro Musica Kamara Kórus fellépése egyházi és egyéb művekkel. Ma, holnap és holnap után is fellépnek itt vidékünkön. Augusztus 7-én pénteken, tehát ma este fél nyolckor a Domonkosfai portán lehet meghallgatni fellépésüket. Aztán szombaton lentiben a templomban fognak majd fellépni 18 óra 20 perctől, és végül, de nem utolsó sorban persze, Szent Lászlón a falu otthonban is meg lehet őket hallgatni. Augusztus 9-én vasárnap itt délelőtt 10 órától lépnek fel. Székelyföld hangja tehát itt a Muravidéken. Sok szeretettel várják az érdeklődőket. Aztán Sálófci község önkormányzata a 22. községi ünnep alkalmából mindenkit szeretettel hív a községi elismerések átadásával egybekötött központi ünnepi rendezvényre. Augusztus 8-án szombaton lesz ez, 16 órakor a Sálófci üzleti zónában rendezik meg. Mindenkit szeretettel várnak erre a programra is. És aztán elérkezünk a Muravidéki Vágtához. Augusztus 8-a a dátum, tehát holnap lesz. 2026-ban immáron 10. alkalommal várja a látogatókat a Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen. Egész napos ingyenes programmal készülnek, ahol a lovasport, a hagyományőrzés, a kultúra és a szórakozás találkozik. A nap folyamán izgalmas előfutamok és döntőfutam, persze ünnepélyes megnyitó huszárfelvonulás, valamint látványos lovas bemutatók várják az érdeklődőket. Aztán az esti program csúcspontja a Nemzetébresztő Gála koncert lesz majd, erre is sok szeretettel várnak mindenkit, több neves művész is fellép, majd köztük Sasvári Sándor. Az estét a Duo Savanna zenés mulatsága zárja majd. A családokat egésznapos kézműves kirakodóvásár, gyermekfoglalkozások, népi játszótér és hagyományos gasztronómiai kínálat várja, immáron tehát a 10. Muravidéki Vágtán. Holnap sok szeretettel várják Önöket is. Persze ott lesz majd a Muravidéki Magyar Rádió néhány munkatársa, ők fognak bejelentkezni a helyszínről, tehát a holnapi napon. Egyébként az ünnepélyes megnyitó majd 11 órakor lesz, ezt így részleteiben nem mondtam el, de azután már sok szeretettel várnak mindenkit. Ennyi akkor egyelőre, mindjárt folytatjuk tovább hétvégi programokkal, maradjanak velünk!

Aztán még néhány program van itt a tarsolyunkban, mégpedig kezdjük akkor, vagy folytassuk inkább a könyvtárral a lombok alatt. Továbbra is lehet lapozgatni, illetve olvasgatni. Itt lent van a Városi Rózsa Parkban, pénteken és szombaton 17-től 20 óráig, vasárnap pedig 9-től 12 óráig látogathatják a könyvtárat a lombok alatt. Szeretettel várnak minden olvasás kedvelőt, könyvszeretőt a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ szervezésében. Látogassák meg ezt a kezdeményezést. Augusztus 30-áig van erre lehetőség, az időpontokat pedig már említettem. Aztán egy olyan program, amely már kezdetét vette, de egészen 9-ig tart, ez a Zalaszentgróti Liget, amolyan kultúrtivornya, hiszen van itt minden a kínálatban. A mai program például második mi kenyerünk és ökörsütés. Keressük idén is a legjobb kovászos kenyereket, írják. Ezekre persze már jelentkezni kellett, de azért az eredményt önök is megnézhetik délután 3 óra után. Aztán még mai program, fellép majd a Kanizsa Csillagai, a Csíkzenekar és a Kultúrküvé is a mai este folyamán. Az első fellépés 19 órakor kezdődik, a Csíkzenekar pedig 21 órától várja az érdeklődőket. Szombaton és vasárnap is lesznek különböző programok, mindenkit szeretettel várnak erre a programra, Zalaszentgrótra tehát. Aztán az Őrségbe is lesz egy program, Kitárul a Szeres Világ, írják, augusztus 8-án amolyan őrségi értéknapra kerül sor. Hát itt is aztán minden van a meghívón. Szombaton 13 órától várják az érdeklődőket gyermek és felnőtt programokkal. Lesznek kézművesek, majd lesz zene és tánc, helyi ízek, értékasztalok, aztán kiállítások különböző témában, őrségi, ősrégi fotókiállítások, és természetesen lesz retro kotyogós kávé terasz is. Mindenkit szeretettel várnak tehát ezen az őrségi értéknapon, augusztus 8-án szombaton. Ennyit akkor a programokról, bízom benne, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, ne feledkezzenek meg rólunk sem. Itt leszünk a folytatásban, zenével megyünk tovább.

Elszórtan van csapadék az országban, vidékünkre még nem ért el az eső, nem is mutat egyébként az előrejelzés csapadékot vidékünkre, viszont emelik lassan az előrejelzésben a maximum értéket, most már 31 fokot mutatnak majd, délután elvileg a legmelegebb órákban a hőmérők most jelenleg 27-28 fokon odakint. Arról volt szó, hogy nem lesz 40 fok, hát ennyi nem lesz, az biztos, de reggel még úgy volt, hogy 30 fokkal megússzuk, lehet, hogy ennél viszont magasabb értékre kell készülni. A holnapi napon több lesz még a felhő felettünk, de vasárnap kevesebb, úgyhogy megint csak emelkedni fog a hőmérséklet a következő napokban. Itt nálunk a következő órákban pedig a zenék száma fog megemelkedni, hogyha szeretik a muzsikát, maradjanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány tegnap levelező ülésen felvette a 2026-2029-es fejlesztési programtervbe a 112-es számon érkező segélyhívások fogadására szolgáló rendszer megújítására irányuló új projektet. A technológia lecserélése olcsóbb üzemeltetés, jobb adatfelhasználást és rövidebb válaszidőket tesz lehetővé, közölte a Védelmi Minisztérium. A projekt becsült induló értéke meghaladja a 840 ezer eurót. A projekt célja az olcsóbb üzemeltetést és a jobb adatfelhasználást lehetővé tevő technológia lecserélése. A projekt egy átfogó, megbízható, biztonságos és hosszú távon fenntartható rendszert biztosít a 112-es számon érkező segélyhívások fogadására, feldolgozására és irányítására, írták a kormány ülése után. A technológia lecserélése csökkenti a saját telefonközpontok fenntartásával felmerülő fix költségeket, valamint a beruházási karbantartás költségeit. A belügyminisztérium elkészítette az idegenekről szóló törvény módosításának tervezetét, amely eltörli a külföldiek ingyenes részvételét a szlovén nyelvtanfolyamokon, és 40%-os önrészt vezet be. Emellett egy évről 3 évre meghosszabbítja azt az időszakot, amely után a külföldiek kérhetik a családi újraegyesítési jogot. A tervezetről augusztus 19-éig lesz nyilvános konzultáció. A tervezet többek között a szlovén nyelvtanulási programok finanszírozásában tervezett változtatásokat is tartalmazza. A minisztérium, amely mostantól a közigazgatás területét is lefedi, bevezet 1%-os arányt a szlovén nyelvtanulási programokba való részvételhez, vagyis a szlovén nyelv elsajátításához és a szlovén társadalom megismeréséhez, amelyhez a külföldieknek kell hozzájárulnia, nevezetesen 40%-kal. Tavaly 4065 résztvevő vett részt a szlovén nyelv tanulását és a szlovén társadalom megismerését célzó programokon, ami 32%-kal több, mint 2024-ben. Magyar Péter miniszterelnök kormánya a rendkívüli hőség okozta energia- és vízügyi válsághelyzetet tárgyalta. A paksi atomerőmű szinte teljesen leállt az alacsony dunai vízállás miatt, de az önkéntes áramtakarékosságnak köszönhetően kötelező fogyasztás korlátozásra egyelőre nem volt szükség. A magyar kormány 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot fogadott el. Ruf Bálint kancellária miniszter rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett hétfőre 10 törvényjavaslatból álló csomag megtárgyalására. A kormány emellett személyi döntéseket is hozott, valamint közlekedési és környezetvédelmi intézkedéseket készített elő, miközben a Tisza párt már augusztus 11-ére tervezi az új köztársasági elnök megválasztását. Szombaton dönthet a kormánypárt, ki lesz a jelöltje, egyelőre több név is felmerült. Újabb feljelentést is tettek a Fideszt érintő korrupciós ügyben. Sport. Ma 3 mérkőzéssel veszi kezdetét a szlovén másodosztály bajnoksága. 17 óra 30 perctől a Vrhnika és a Triglav Kranj, valamint a Beltinci és a Rudar csap össze, míg 18 órakor a Körka hazai pályán fogadja a Bistrica együttesét az első fordulóban.
2: Időjárás.
1: Ma részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Keleti irányú szél mellett helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között alakul. A tenger melléken 36 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. Baleset következtében akadozik a Steyr autópálya forgalma Domzsáli előtt Maribor felé.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

A csend fontosságáról szólunk a folytatásban itt a rádióban. A mai világban a csend ritka kincs lett, szinte már-már luxus. Digitális zajban élünk, amit csak tetéz a felgyorsult tempó és sok helyütt a városi környezet. Pedig a valódi kreativitás, a mentális egészség és a belső békénk bástyája. Éppen az elcsendesülés, az építő mértékű semmittevés, a csendes létezés. Az a baj, hogy teljesen rászoktunk már a zajra és a kapkodásra. Ébredéstől elalvásig benne vagyunk a körforgásban. Értesítések villognak a kijelzőn, háttérzaj szűrődik be az utcáról, a munkában e-mailek özöne fogad, este pedig még gyorsan átfutjuk a hírfolyamot. Ez a folyamatos inger özön folyamatos készenléti állapotban stresszben tartja az idegrendszerünket. Akkor is terhelés alatt állunk, amikor nem dolgozunk. Az üres járatokat pedig igyekszünk kitölteni a hírfolyam görgetésével, podcastek hallgatásával, az információk befogadásával. Mennyi időt szánunk naponta az idegrendszer regenerálódására, tehetjük fel a kérdést. Amikor nem végzünk figyelmet igénylő feladatot, csak bámulunk magunk elé vagy kifelé az ablakon, sétálunk egyet füles és zene nélkül. Az agyunk a lecsendesült, lelassult időzónákban voltak éppen gyógyító tevékenységet, mentális regenerációt végez. Rendszerez, feldolgoz, feltölt, ilyenkor születnek a legjobb gondolatok. A csendben elmélyülhetünk, kilazulhatunk. Ha egy percre sem tudunk megállni, egy idő után megmagyarázhatatlan krónikus fáradtságot érezhetünk, lehangoltságot vagy állandó zsongást, ami nehezíti az esti-éjszakai pihenésünket és ronthatja az alvás minőséget is. A csend nem unalmas, már akinek. A csend nem üres, amikor kiiktatjuk a külvilág zaját, meghallhatjuk a saját belső hangunkat. A csend a szabadságunk zónája, olyan menedék, ahol a zajos, zaklatott világ elől visszavonulhatunk önmagunkhoz. Persze kell hozzá önfegyelem és tudatosság, mert a legtöbben a szokásaink rabjai vagyunk. Már is nagy eredmény, hogyha a szokásainkat mi alakítjuk, és nem a világ szédítő sodrása. Vannak élethelyzetek, mint például az anyasság, a folyamatos gyerekzsivaj, amikor nehéz magunk körül csendet teremteni. Ilyenkor 5-10 perces mikrocsendek is feltöltő erejűek lehetnek. Fogalmazzuk meg bátran a család felé ezen igényünket, ez nem önzőség és nem gyengeség. Szükségünk van néha arra, a mentális egészségünk érdekében, hogy ne beszéljen hozzánk senki. A tudatosan beiktatott csendes járatok a türelmünket is erősítik, vagy segítenek visszanyerni. Hanvas Bélától származnak a következő szavak. Aldous Huxley kiszámította, hogy a csend köre évenként 13,5 kilométerrel szűkül. Már nincs messze az az idő, szól, amikor a csend a földről tökéletesen eltűnik. Boldog lesz, akinek néha sikerül a Himalájában vagy az óceánon fél órás megnyugvásba részesülnie. A meghittség köre egyre kisebb, áll az idézetben Hanvas Bélától tehát. Fontos a csend, de mi itt a rádióban ezt persze nem tudjuk megtenni, majd csendesedjenek el 7 óra után egy picit, addig megmaradjanak velünk a folytatásban is.

Simó Anna Mária után mindjárt jönnek még a zenék, aztán 11 órakor majd a friss hírek, délután 3-kor pedig a terepjáró két összeállítással a következő témákban. Tegnap ülésezett a Lendvai Egészségház tanácsa. A tanács, miután a 7 alapító község egyike, Lendva község visszavonta a hozzájárulást az igazgató kinevezéséhez, határozatba foglalta, hogy az igazgatói pályázat nem volt sikeres. A kinevezés ugyanis csak akkor léphetett volna hatályba, ha mind a 7 alapító hozzájárulását adja. A tanács ugyanakkor határozatot fogadott el arról is, hogy felszólítják az alapító községeket, hogy hangolják össze az alapító okiratot, hogy újra ki lehessen írni a pályázatot az igazgató kinevezésére. Az ülés végén a tanács elnöke Alojz Jerebics lemondott elnöki tisztségéről áll a bevezetőben, a részletekről majd Szőke Krisztina szól délután 3 után. Aztán az elmúlt hetek extrém időjárása és az alacsony vízszint miatt a Petesházi Speedway tavakon horgásztilalmat rendeltek el, tájékoztatott a közösségi oldalon a Lendvai Horgász Egyesület Petesházi Alegysége, akinek vezetője Gorán Jezernik állt mikrofonunk elé, Göncz Edit járt a helyszínen, ezt is meghallgathatják délután 3-tól a terepjáróban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány elrendelte, hogy az átviteli hálózat stabilitásának megőrzése érdekében a körskói atomerőmű legalább minimális teljesítménnyel maradjon üzemben. Egyúttal kihirdette az energiaellátás alacsony szintű veszélyeztetettségét. A kabinet szerint nem az ország villamos energiaellátása forog kockán, hanem az átviteli hálózat stabilitása. A kormány azért is fokozottan figyeli a helyzetet, mert tervezett karbantartást végeznek az Olaszország felé vezető egyik távvezetéken, és ugyancsak karbantartás alatt áll a sostányi hőerőmű 6-os blokkja. A távvezeték várhatóan hamarosan ismét üzembe áll, a hőerőmű blokk karbantartása azonban meghibásodás miatt elhúzódhat. Alacsony vízhozam és magas vízhőmérséklet esetén az erőmű hűtőtornyokkal hűti a szávába visszavezetett vizet. Augusztus első péntekje a Nemzetközi Sörnap. A sörfőzdék ma számos rendezvénnyel is készülnek ebből az alkalomból. A statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint Szlovéniában 65 vállalat foglalkozott ezzel az itallal, a sör átlagára pedig tavaly közel 4 eurót tett ki. Tavaly közel 34 millió euró értékben importáltak sört Szlovéniába, amelynek valamivel kevesebb, mint fele Horvátországból származott. Ugyanakkor a legtöbb sört a déli szomszédunkba exportálták, nevezetesen 7,5 millió euró értékben, ami az export teljes értékének 30%-a. A szlovén sörfőzdék szövetségének tagjai ma a Savinja völgyi Szentpéterben gyűlnek össze, hogy megünnepeljék a Nemzetközi Sörnapot és bemutassák a Beer Pass projektet. 2024-ben a kiskereskedelemben a sör eladás származó bevétel valamivel kevesebb, mint 217 millió eurót tett ki, ami 3%-kal több, mint az előző évben. Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy az Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. A másik jogszabály betiltotta az úgynevezett születési turizmust, ami következményeket tartalmaz azokra, akik az Egyesült Államok területére abból a célból utaztatnak be külföldieket, hogy az amerikai állampolgárságot kihasználva születendő gyermekük számára biztosítsák azt. A rendelet azt is kimondja, hogy az amerikai hatóságok megtagadhatják a beutazásra jogosító vízumot attól, akinek esetében felmerül, hogy utazása a születési turizmus körébe esik. Sport. Az elődöntőbe jutott a szlovén férfi U18-as kézilabda csapat a Belgrádban rendezendő Európa-bajnokságon. A negyed döntőben 32-27-re verték a magyar válogatottat. A holnapi elődöntőben Dánia lesz a szlovén csapat ellenfele, a harmadik helyért szóló meccset és a finálét pedig vasárnap rendezik.
2: Időjárás.
1: Ma részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Keleti irányú szél mellett helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között alakul. A tenger melléken 36 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között Maribor irányában. A tenger melléki strádán Razdörto és Studenec között Ljubljana felé, valamint Unec és Raubar Komanda között Koper felé.

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendva község támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

Kovalszkijék felvétele szólt, 31 fokot közelíti a hőmérséklet itt vidékünkön, akár 32 fok is lehet, vagy akár még több, hiszen reggel óta változtatják, úszik felfelé a hőmérő higanyszál. A csapadékot most jelenleg Szlovéniából nem jelentenek, nem ez a helyzet Magyarországon, ahol az északnyugati megyéket úgy tűnik, hogy elérte ez a hidegfront, rábatöttős, aztán Külsővát most kapott egy zivatart, tette fel egy észlelő az időkép oldalára. Aztán Fertőszent Miklós és Győr, ez a térség tehát gyenge eső által áztatott, hát az ott élők tudnák megmondani, hogy tényleg ez mióta tart, és hogy mennyire gyenge ez az eső, vagy nem, de Felsővátról mondom, zivatart jelentenek. Lehet, hogy bennünket éppen elkerül észak felől majd ez a hidegfront, felhőzete leginkább. A felhőzet ugyan nem teljesen, mert vidékünkön is felhős az ég, de egyelőre nem esik és nem is mutat az előrejelzés csapadékot, bár szó volt róla, hogy számíthatunk némi esőre, no majd meglátjuk, hogy hogy alakul a helyzet. És akkor, ha már itt vagyunk, akkor egy pillantás még az utakra, ahol folyamatosan változnak a dolgok. A tengermelléki autópályán egy sávot lezártak Rázdörtő és Studenec között, a főváros irányába torlódik a forgalom. Itt baleset történt, aztán a tengermelléki autópályán Unec után Koper irányába meghibásodott egy autó, emiatt torlódhat a forgalom. A Steyer autópályán Drámlya és Szlovenske Konyice között Maribor irányába van torlódás. Időszakos késések lehetnek Posztolynak közelében, itt útépítési munkálatok miatt, aztán a Karavanke alagút előtt Ausztria irányába 2,5 kilométeres már a torlódás, de torlódnak a kocsik a Lesce Bled, Smárje Koper és a Lucia Izola útszakaszon is, írják. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentettek. Ennyit akkor időjárásról, utakról, és már is zenékkel folytatjuk tovább, már 11:30 van, délelőtt egy picivel majd búcsúzunk, de természetesen érkeznek a délutánosok, rádiózzunk együtt továbbra.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Túl a Varázshegyen is hallgathatnak akár bennünket, ez önökön múlik, itt leszünk a folytatásban is, mármint nem mi, hanem a délutáni csapat este 7-ig tart a vezetett műsorrész, a délután folyamán Göncz Tamara lesz a műsorvezető vele, és az MMR-rel kellemes délutánt, kellemes péntek délutánt kívánunk, minden jót a legközelebbi viszonthallásig.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Bencik István. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: A kormány elrendelte, hogy az átviteli hálózat stabilitásának megőrzésére a Körskói atomerőmű minimális teljesítménnyel maradjon üzemben.
1: A kormány új rendeletet fogadott el a regionális fejlesztési programokról.
2: A 25. nemzetközi művésztelepet rendezik Szent Gotthárdon a szlovén otthonban, amely összeköti a különböző nemzetiségű művészeket.
1: Augusztus első péntekje a Nemzetközi Sörnap. A sörfőzdék ma számos rendezvénnyel is készültek ebből az alkalomból.
2: A Magyar Országgyűlés jövő kedden tartja meg az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló döntést.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A kormány elrendelte, hogy az átviteli hálózat stabilitásának megőrzése érdekében a Körskói atomerőmű legalább minimális teljesítménnyel maradjon üzemben. Egyúttal kihirdette az energiaellátás alacsony szintű veszélyeztetettségét. A kabinet szerint nem az ország villamos energiaellátása forog kockán, hanem az átviteli hálózat stabilitása.
2: A kormány azért is fokozottan figyeli a helyzetet, mert tervezett karbantartást végeznek az Olaszország felé vezető egyik távvezetéken, és ugyancsak karbantartás alatt áll a Sostányi hőerőmű 6-os blokkja. A távvezeték várhatóan hamarosan ismét üzembe áll, a hőerőmű blokk karbantartása azonban meghibásodás miatt elhúzódhat. Alacsony vízhozam és magas vízhőmérséklet esetén az erőmű hűtőtornyokkal hűti a szávába visszavezetett vizet.
1: A kormány új rendeletet fogadott el a regionális fejlesztési programokról. Szerintük ez modernebb, fókuszáltabb és mérhetőbb keretet határoz meg a regionális fejlesztés számára, és erősíti a fejlesztési politikák koordinációját országos és regionális szinten. Az új rendelet tematikus fejlesztési területeket és specifikus fejlesztési kihívásokkal küzdő területeket vezet be, amelyeket a régióknak szisztematikusan kell kezelniük fejlesztésük megtervezése során.
2: A regionális fejlesztési programok 4 prioritási területre fognak összpontosítani, az összekapcsolt, versenyképes és ellenálló régiókra, valamint a hatékony kormányzásra. A regionális fejlesztési programok mostantól kifejezetten stratégiai dokumentumokká válnak. Az egyes projektek listája helyett a hangsúly a fejlesztési célokra, a prioritási területekre és a fejlesztési eredmények elérésének nyomon követésére szolgáló mutatókra helyeződik, írták a sajtóközleményben.
1: A kormány tegnap levelező ülésen felvette a 2026-2029-es fejlesztési programtervbe a 112-es számon érkező segélyhívások fogadására szolgáló rendszer megújítására irányuló új projektet. A technológia lecserélése olcsóbb üzemeltetést, jobb adatfelhasználást és rövidebb válaszidőket tesz lehetővé, közölte a Védelmi Minisztérium.
2: A projekt becsült induló értéke meghaladja a 840 ezer eurót. A projekt célja az olcsóbb üzemeltetést és jobb adatfelhasználás lehetővé tevő technológiai lecserélése. A projekt egy átfogó megbízható, biztonságos és hosszú távon fenntartható rendszert biztosít a 112-es számon érkező segélyhívások fogadására, feldolgozására és irányítására, írtak a kormány ülése után. A technológia lecserélése csökkenti a saját telefonközpontok fenntartásával felmerülő fix költségeket, valamint a beruházási karbantartás költségeit.
1: A Belügyminisztérium elkészítette az idegenekről szóló törvény módosításának tervezetét, amely eltörli a külföldiek ingyenes részvételét a szlovén nyelv tanfolyamokon, és 40%-os önrészt vezet be. Emellett egy évről 3 évre hosszabbítja meg azt az időszakot, amely után a külföldiek kérhetik a családi újraegyesítési jogot.
2: A tervezetről augusztus 19-éig lesz nyilvános konzultáció. A tervezet többek között a szlovén nyelvtanulási programok finanszírozásában tervezett változtatásokat is tartalmazza. A minisztérium, amely mostantól a közigazgatás területét is lefedi, bevezet 1%-os arányt a szlovén nyelvtanulási programokban való részvételhez, vagyis a szlovén nyelv elsajátításához és a szlovén társadalom megismeréséhez, amelyhez a külföldinek kell hozzájárulnia, nevezetesen 40%-kal. Tavaly 4065 résztvevő vett részt a szlovén nyelvtanulását és a szlovén társadalom megismerését célzó programokon, ami 32%-kal több, mint 2024-ben.
1: A 25. nemzetközi művésztelepet rendezik Szent Gotthárdon a szlovén otthonban, amely negyed évszázada köti össze a különböző nemzetiségű művészeket. Az idei rendezvényen 11 alkotó vesz részt Magyarországról, Szlovéniából, Horvátországból, Finnországból és Spanyolországból. A találkozó szakmai vezetője pedig Gerics Ferenc, aki a fiatal, még nem elismert művészeket is hívja az alkotásra.
2: Ahogy Gerics az STA-nak elmondta, a jubileumi év megerősíti a telep fontosságát és fejlődését, amely rendkívül biztató környezetben zajlik. Az idei résztvevők között van Király Ferenc, lendvai szobrászművész, valamint Göntér Endre és Mirko Reiner festőművészek. Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke az STA-nak elmondta, hogy a telep 25 éve tölti be eredeti küldetését, ami összekapcsolja és népszerűsíti a Rába vidéket.
1: Augusztus első péntekje a Nemzetközi Sörnap. A sörfőzdék ma számos rendezvénnyel is készültek ebből az alkalomból. A statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint Szlovéniában 65 vállalat foglalkozott ezzel az itallal, a sör átlagára pedig tavaly közel 4 eurót tett ki.
2: Tavaly közel 34 millió euró értékben importáltak sört Szlovéniába, amelynek valamivel kevesebb, mint a fele Horvátországból származott. Ugyanakkor a legtöbb sört is déli szomszédunkban exportálták, nevezetesen 7,5 millió euró értékben, ami az export teljes értékének 30%-a. A szlovén sörfőzdék szövetségének tagjai ma a Savinja völgyi Szentpéterben gyűlnek össze, hogy megünnepeljék a Nemzetközi Sörnapot és bemutassák a Beer Pass projektet. 2024-ben a kiskereskedelemben a sör eladásából származó bevétel valamivel kevesebb, mint 217 millió eurót tett ki, ami 3%-kal több, mint az előző évben.
1: És egy magyarországi hírrel zárjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. A Tisza frakció javaslatának megfelelően jövő kedden tartja meg a Magyar Országgyűlés az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló döntést. Az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök Hallerné Nagy Anikó hivatalosan is kitűzte a szavazás időpontját, és tájékoztatott a jelölési folyamat szigorú határidőiről, valamint a parlamenti szavazás menetrendjéről.
2: A köztársasági elnöki tisztségre vonatkozó írásbeli ajánlásokat hétfőn délelőtt 10 óráig lehet benyújtani nála. A jelölések érvényességéhez az alaptörvény értelmében a parlamenti képviselők legalább 1/5-ének, azaz minimum 40 képviselőnek az írásbeli ajánlása szükséges. Bojdosó Andrea frakcióvezető elmondta, hogy a jelöltek kiválasztásának folyamata jelenleg is tart, és a frakció célja az, hogy több lehetséges jelölt közül hozhassa meg a végleges döntést.
0: Sport.
1: Ma 3 mérkőzéssel veszi kezdetét a szlovén másodosztály bajnoksága. 17 óra 30 perctől a Vrhnika és a Triglav Kranj, valamint a Beltinci és a Rudar csap össze, míg 18 órától a Körka hazai pályán fogadja a Bistrica együttesét az első fordulóban. Az elődöntőbe jutott a szlovén férfi U18-as kézilabda csapat a Belgrádban rendezendő Európa-bajnokságon. A negyed döntőben 32-27-re verték a magyar válogatottat. A holnapi elődöntőben Dánia lesz a szlovén csapat ellenfele, a harmadik helyért szóló meccset és a finálét pedig vasárnap rendezik. Alexander Sekulic szövetségi kapitány közzétette a 19 játékosból álló listát, akik szerepelnek a világbajnokságra szóló kvalifikációban. Szlovénia kosárlabda csapata Franciaország vendége lesz augusztus 27-én, majd 3 nappal később Ljubljanában fogadják a magyar válogatottat. Sekulic védencei közben 2 barátságos meccset is játszanak, augusztus 19-én Lettország ellen, majd 22-én Montenegro érkezik Ljubljanába mérkőzésre.
3: Időjárás.
2: Délután is részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Keleti irányú szél mellett helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között alakul. A tenger melléken 36 fokot is mérhetnek. Estére észak irányából záporok, zivatarok alakulnak ki, majd éjszaka a középső és déli országrészre terjednek. A tenger melléken megerősödik a bóra.
0: Közlekedési hírek.
2: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a moravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset miatt akadozik a tengermelléki stráda forgalma Razdörtő és Studenec között a főváros irányában, valamint Unec és Raubarkomanda között Koper felé. A Steyr pályán Drámlje és Szlovenske Konyice között Maribor irányában torlódás alakult ki a Karavankák alagút előtt Ausztria felé.
1: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Bencik István délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Király Tomi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
0: MMR.

Ez volt a felhő a 30Y-tól, hát nálunk is jól jönne egy-egy felhő egyébként, mert Lendvár 30 fok van, és borzasztó erősen süt a nap, de jó hír, hogy legalább van egy kis gyenge szél is melléje, úgyhogy egész tűrhető az időjárás odakint. Egyébként szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió, augusztus 7-e van, pénteki nap a mai, és 2 perccel vagyunk fél egy után teljesen pontosan, és a délutáni csapattal mi már itt vagyunk a lendvai stúdióban egy újabb kellemes délutánra készülve, ami pedig minket illet, a zenei szerkesztő Király Boglárka, a hangtechnikus Király Tomislav, a délutáni híreket Oleti Zsuzsa szerkeszti, műsorvezető pedig Gönc Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban, és lesz itt minden mi jós, minden mi érdekes, jobbnál jobb zenék társaságában vár ránk 3-kor a terepjáró, de meg ajánlunk érdekes programokat is, akár már a mai napra, és az elkövetkezendő napokra, ugyebár amikre érdemes lesz ellátogatni, természetesen, hogyha tehetik. Na meg pontban 1-kor a legfrissebb időjárás információkkal is érkezünk, meg ránézünk az utakra is, hogy mi a helyzet ott, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani. Maradjanak a Muravidéki Magyar Rádió hullámhosszain, folytatjuk zenékkel, Olivia Dean-től fog szólni a So Easy.

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendvaközség támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.
1: Időjárás. Augusztus 6-a van, péntek, 13 óra hajszál pontosan, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a legfrissebb időjárás jelentést hallhatják, elsőként Szlovéniára vonatkozóan, ahogy azt már ugye jól megszokhattuk. Ma délután részben derült idő várható, időnként változó felhőzettel. A felhősebb időszakok Szlovénia északi felében lesznek egyébként jellemzőbbek. Néhol rövid záporok és elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Az ország belső területein keleti szél fúj, míg a tenger melléken gyenge óra várható még a nap folyamán. A nappali csúcsfőmérséklet egyébként 27 és 33 Celsius fok között alakul, Goriskon és a Szlovén Isztrián pedig elérheti a 36 fokot is. Az esti órák felé közeledve az ország északi részén záporok és zivatarok képződnek, amelyek éjszaka a középső, illetve kisebb mértékben a déli területekre is átterjednek. A tenger melléken a bóra átmenetileg kissé felerősödik. A reggeli minimum hőmérséklet egyébként 15 és 20 Celsius fok között várható, a tenger melléken pedig 22 fok körüli értékek valószínűek. Holnap kezdetben közepesen vagy erősen felhős lesz az ég felettünk, a délkeleti országrészben hulló gyenge csapadék pedig a reggeli órákban fokozatosan megszűnik. Ezt követően napos idő várható, időnként változó felhőzettel. Délután és az esti órákban a hegyvidéki területeken elszórtan záporok és zivatarok alakulhatnak ki, a tenger melléken pedig többnyire gyenge óra fúj majd. A nappali csúcsfőmérséklet 27 és 31 fok között alakul, a tenger melléken pedig elérheti a 34 fokot is. Vasárnap többnyire derült idő várható, hétfőn pedig kezdetben szintén derült időnk lesz, napközben azonban gomoly felhők képződnek. Délután és az esti órák felé elszórtan záporok, zivatarok alakulnak ki, ismét valamivel melegebb lesz időjárásunk. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket is. Lent van 30 fokos, Muraszombat 29, Ljubljana 26, Celje 29, Maribor szintén 29 fokos, Nova Mesto 30, Koper 37, Kredarycán pedig 13 fokot mérnek jelenleg. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható a mai nap folyamán. Elszórtan alakulhatnak ki záporok, illetve zivatarok, nagyobb számossággal a Dunától keletre. Az északnyugati északi szél megélénkül, többfelé meg is erősödik. A zivatarokat erős, viharos lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek. Késő estére 19 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Aztán holnap, azaz szombaton. A kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Délelőttig elvétve fordulhat elő zápor. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 29 és 34 fok között valószínű. Vasárnap felhőtlen vagy derült napos száraz időre lehet számítani, hétfőn pedig az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felül érkezhetnek fátyol felhők is akár. Egyébként rá is nézünk mindjárt a jelenlegi hőmérsékletekre, ami Magyarországot illeti. Lenti 30 fokos jelen pillanatban, Zalaegerszeg 29, Nagykanizsa 31, Szentgotthárd 29, Szombathely szintén 29 fokos, Budapesten pedig 33 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Egyébként, ami még időjárásunkat illeti, az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat, ha tehetjük, és étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket. Együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, ezt ajánlják az orvos-meteorológusok. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon.
0: közlekedési hírek.
1: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, távolabbra viszont azért vannak történések. Baleset miatt például akadozik a tengermelléki autópálya forgalma, a Ljubljana felé vezető oldalon lezárták az előző sávot Razdortó és Studenec között. Torlódás alakult ki, körülbelül egy órás késéssel számoljanak az arra felé tartók. Aztán a Steyr autópályán sem zajlik zöggenőmentesen a forgalom, Drámlje és Szlovenske Konyice között Maribor felé haladva találkozhatnak forgalmi dugókkal, illetve a tengermelléki autópályán Senožece és Postojna között Ljubljana felé körülbelül egy órás késéssel kell számolni itt, illetve szakaszosan Postojna közelében az útépítési zóna előtt Koper felé. 2,5 kilométeres sor alakult ki a Karavanke alagút előtt Ausztria felé tartva, itt is azért bőven kell számolni késéssel. Ezeken kívül még a Postojnai autópálya csomópont felé a Senožece-Razdarto-Postojna út egyes szakaszain, Lesce-Bled közötti szakaszon mindkét irány Smária Koper és Lucia Izola utakon is akadozik a forgalom. Vezessenek óvatosan. Illetve ugye több helyen munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni már csak ezért is. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma a moravidéki autópályán végeznek gyakrabban sebességmérést, úgyhogy ha arrafelé tartanak, akkor tartsák be a szabályokat, de ugye ahogy azt már jól tudhatjuk, másútt is bárhol találkozhatunk radarral még így is. Úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a nap folyamán.

Britney Spears és a Baby One More Time, hát ki lenne az, aki nem ismeri ezt az ikonikus dalt? Egyébként, hogyha rákeresünk Britney Spears nevére, akkor a legfrissebb hírek nem igazán pozitívak. Április hónapjában ugyanis cikkeztek arról többen is, hogy Britney Spears elvonóra ment, ugyanis annak abban a hónapban hát ismét figyelem középpontjába került a Grammy-díjas popstar, és egy elvonókúrára szakosodott intézménybe vonult be, hogy segítséget kérjen szerhasználati problémái kezelésére. Nem sokkal azután, hogy ittas vezetés gyanújával letartóztatták, számolt be akkoriban a Daily Mail egyébként. Egy benfent esze a TMZ-nek úgy nyilatkozott, az énekesnő ráébredt, hogy elérte a mélypontot, és belső köre nyomására végül úgy döntött, szakértői segítséget vesz igénybe. Spears képviselője a US Weekly-nek is megerősítette a hírt, miután a Celebrity Intelligence elsőként számolt be arról, hogy a 44 éves sztár kezelésre vonul, írta egyébként a Femina. Források szerint az énekesnő évek óta küzd különböző szerekkel, többek között alkohollal és az ADHD kezelésére használt Adderallal. Bár a Daily Mail megkereste a képviselőit is, egyelőre nem érkezett hivatalos reakció. Egyébként a döntés körülbelül egy hónappal azután született meg, hogy Spears-t március 4-én a kaliforniai Ventura megyében tartóztatták le ittas vezetés gyanújával. A hatóságok szerint az énekesnő kábítószerek és alkohol hatása alatt vezethetett. Egy másik bennfentes szerint a történtek komoly figyelmeztetésként szolgáltak számára, és felismerte, hogy a viselkedése nem volt egészséges, és őszintén szeretne segítséget kérni. A sztár egy 30 napos rehabilitációs programba kezdett bele, ahogy már említettük, április hónapjában, amelyről úgy tudni, a közelgő bírósági ügye miatt is fontos lépés volt, írták akkoriban. Az ügy egyébként május 4-én került ismét bíró elé, és Spears tisztában volt vele, hogy a kezelés pozitív színben tüntheteti fel őt a bíróság előtt. Ha minden igaz, azóta egyébként felmentették, ami a bírósági ügyet illeti, de hát kicsodálkozik azon, hogy ennyi, ami a bírósági ügyet illeti, de hát kicsodálkozik azon, hogy ennyi év után, ugye,

Friss a hír, hogy Antal Nimród rendezi Russell Crowe új sci-fi thrillerét. A Deadline értesülése szerint jön a Blue Flies című sci-fi akció thriller Russell Crowe és Priyanka Chopra Jonas főszereplésével. A történet egyébként a kongói demokratikus köztársaságban játszódik, ahol egy gyászoló ENSZ fordítót beszerveznek egy szigorúan titkos akcióba, hogy felkutassanak egy lezuhant, elvileg nem is létező repülőeszközt. A különleges egység előre nyomul a milíciák által ellenőrzött területen, a folyón felfelé, és minél közelebb érnek a roncshoz, annál világosabbá válik számukra, hogy soha nem állt szándékában senkinek, hogy hazahozzák azt. A film forgatókönyvét David Frigerio, William Aubank és Carlyle Aubank jegyzik. Frigerio társírója volt Crow Beast című filmjének is, amelyben a színész forgatókönyvíróként is közreműködött. A történet alaphelyzete jelentős hasonlóságot mutat a Predator filmek világával, így aztán kevéssé meglepő választás a rendezői posztra a Ragadozók direktoraként már bizonyító Antal Nimród. A tudományos fantasztikus keretek ellenére a magyar származású rendező egy kifejezetten földhöz ragadt történetként tekint a projektre. Antal így nyilatkozott a filmről. A Blue Fly egy intenzív, karakterközpontú thriller, egy merész sci-fi alaphelyzetbe ágyazva. Pontosan a nekem való film. Földhöz ragadt, sodró lendületű és tele van bajlós feszültséggel. A vászonra viteléhez pedig keresfesen találhattam volna jobb szereposztást vagy csapatot. Na hát mi érdeklődéssel várjuk, hogy milyen lesz akkor ez a sci-fi thriller. Egyébként a port.hu valószínűleg arról is ír majd. És jövő év áprilisára tervezik magának a filmnek a megjelenését. Úgyhogy bár még egy évet várni kell rá, azért lehet, hogy közben még majd akadnak friss hírek ezzel a filmmel kapcsolatban. Na, a film világáról egyelőre ennyit, továbbra is folytatjuk jobbnál a muzsikákkal, Olivia Dean és Sam Fender közös dala fog szólni a Rain Me In.

A Honeybees dala után sem lesz hiány zenékből, na meg zenei témákból sem, ugyanis 3/4-kor várja önöket a friss ismétlése. Úgyhogy ha délelőtt 4:10 körül lemaradtak volna róla, akkor mindenképpen tartsanak velünk a folytatásban, és pótolják be azt, hogy mi újdonság van a zenevilágában.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ma visszatérünk Diplóhoz, mert hogy említettem, hogy neki egyidejűleg két dala jelent meg. A country műfajhoz tér vissza az előadó, ő egy producer, DJ, ráadásul világhírű, és nagyon sokan szívesen dolgoznak vele. A Saving This Battle egy Wyatt Florencer közösen rögzített dalocska, és szintén meglepetésként érkezett, hiszen Diplo és Wyatt Flores a közösségi médiában tette közzé ezt a dalt. A szerzemény egyébként Flores sikeres kislemezei között kapott helyet és látott napvilágot. Az előadó az új megjelenést nagyszabású észak-amerikai koncert körútjával is megtámogatja. A friss felvétel egyébként a közelgő és régóta várt Diplo country albumnak az előfutára. Diplo Mississippi államban született, az elmúlt években komoly szereplőjévé vált a country szintérnek. Egyébként az idei év kiemelkedően sikeres Diplo számára. Thomas Wesley Pence néven született, de Diplo néven már 20 éve meghatározó alakja a nemzetközi zenei szintérnek. Producerként, DJ-ként, előadóként és persze vállalkozóként a világ legnagyobb sztárjaival dolgozott együtt, miközben folyamatosan új műfajok és zenei irányzatok felé nyitott. A most megjelent country kislemez szintén bizonyítja, hogy Diplo képes megújulni és új közönségeket megszólítani. Úgyhogy érkezzen most az aktuális újdonsága, amit ugye közösen Wyatt Floresszel készítettek, ez nem más, mint a Saving This My Battle.

Fáradt napokra, a hétvége legyen. Family Love. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral. Jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hét véget ért végre, jó az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincs a helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi lébár pulcban, csak sok pénz és sok divat. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs írás, csak csintalan sikítás.

0: reklám.
1: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
2: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
1: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
2: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
1: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
2: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
1: Muravidéki Vágta.
2: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
1: További információk muravidékivágta.cz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Holeti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok a hallgatóknak! 2026. júliusában 5743 új személygépkocsit helyeztek először forgalomba Szlovéniában, ami 12,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, adta hírül ma a statisztikai hivatal. A legkelendőbb márkák a Volkswagen, a Skoda és a Renault voltak. Teljesen elektromos autóból 1519-et adtak el, szemben a tavaly júliusi 531-jel. Magyar Péter a közösségi médiában közölte, hogy az ország energiabiztonsága helyreállt. Holnaptól nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. A bizakodást fokozza, hogy délutántól egyre több helyen befelhősödik az ég, és elszórtan záporok, zivatarok alakulnak ki, leginkább a Duna mentén és attól keletre. A kedvezőtlen időjárás és a háború eszkalációja az Öböl és Fekete-tenger térségében rombolta a terménypiacokat, közölte pénteken az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete. Az élelmiszerárindex, amely a nemzetközi kereskedelemben szereplő élelmiszerek havi árváltozásait követi nyomon, júliusban átlagosan 131,1 pontot tett ki, szemben a júniusi 130,3 ponttal, és ez a 2023. januárja óta mért legmagasabb érték. A 3,4%-os havi emelkedés hajtotta a trendet, amit főként a buzzárak 5,8%-os ugrása táplált, közölte az ügynökség. A FAO szerint a világ 2026-2027-es gazdasági évben csak nem 3 milliárd tonna gabonát használhat fel, és ezen belül tovább nőhet a takarmányozási célú kukorica és árpa fogyasztása. Ha tehát a gabona tartósan drágul, az néhány hónapos késéssel megjelenhet a sertés, baromfi és marhahús, illetve a tej és a tojás termelési költségeiben is. Ez különösen a baromfi és sertés tartásban fontos, ahol a takarmány az egyik legnagyobb költségtétel. Különösen érzékeny tényező az időjárás is. A globális piac az elmúlt évtizedekben rendkívül hatékony lett, de éppen emiatt néhány nagy exportőr termése aránytalanul fontos. Ha egyszer rosszabb a termés Észak-Amerikában vagy a Fekete-tenger térségében, aszály sújtja a dél-amerikai kukoricát, vagy kedvezőtlen monszun éri el az ázsiai rizstermelőket, a világpiacon gyorsan eltűnhet a biztonsági tartalék egy része. Legalább 8 ember meghalt és többen megsebesültek egy iskolai lövöldözésben pénteken Bangkoktól, a tájföldi fővárostól északra, közölte az AFP francia hírügynökség. Az elkövető egy 14 éves diák volt, aki öngyilkos lett. Először megölte a nagyszüleit, a nagyapja lőfegyverével, majd a Bangkok északi részén lévő iskolájába ment, ahol 3 tanárt és 3 diákot lőtt le, közölte a tájrendőrség.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős lesz délután az ég, elszórtan helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Kiadós mennyiségű esőre inkább csak az északi hegyvidéki országrészben lehet számítani. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 26 és 32 fok között változik, a tengermelléken 35 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalomnál. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

14 óra 16 perc a pontos idő, és így a jobbnál jobb muzsikák után most már tudunk ajánlani önöknek néhány programot is, amire érdemes

vasárnap 10 órától Szent Lászlón a falu otthonban. Várják az érdeklődőket, egy igazán kellemes koncert élményre számíthatnak mindazok, akik kilátogatnak ide. Aztán Salóci község önkormányzata a 22. községi ünnep alkalmából nagyon sok szeretettel várja az érdeklődőket a községi elismerések átadásával egybekötött központi ünnepi rendezvényre, amelyet 2026. augusztus 8-án, azaz holnap szombaton 16 órakor a Salóci üzleti zónában rendeznek meg. A program a következő kép szól. Köszöntőt mond Istok Fártek, Salóci község polgármestere, aztán egy kulturális műsorral várják mindazokat, akik kilátogatnak, majd pedig vendéglátás minden résztvevő számára, valamint kötetlen együttlét a Blue Planet együttes zenéjével. Ide is nagyon sok szeretettel várnak, tehát ismételten mindenkit. És egyébként holnap megrendezik a jubileumi 10. Muravidéki vágtát is, a Nemzeti Vágta előfutamát. 11 órakor kezdenek, ünnepélyes megnyitóval, a versenyzők és a huszárok felvonulásával. Aztán déli 12 órától lesznek az előfutamok, 13.30-tól musicalek, operettek, lóhátról bemutató Pintér Tiborral és a Nemzeti Lovas Színházzal, 14 óra 30 perctől csíkos bemutató Tóth Lajossal, 15.30-tól a lovak nyelvén Hamza Viktóriával, 16 órakor Koprive Tambura zenekar koncert, 17 órakor díjlovas bemutató a Szilvásvárdi Állami Ménes Gazdasággal, aztán fél órával később Puszta ötös bemutató is lesz Tóth Lajossal. 18 órától lesznek a döntőfutamok, illetve a díjkiosztó. 19.30-tól nemzetébresztő gálakoncert a Lovas Rock Musical-lel és a Széchenyi produkcióval, 20.30-tól pedig akkor zenés mulatság a Duo Savana zenei együttessel. A belépés ingyenes, mindenkit nagyon sok szeretettel várnak, hogyha esetleg akad valaki olyan, aki az utóbbi 10 évben még nem látogatott volna el valamelyik muravidéki vágtára, akkor ezt most mindenképpen pótolja be, semmiképp se hagyják ki ezt a jubileumi rendezvényt. Mi pedig hamarosan folytatjuk még programokkal, de előtte szóljon a The Corrs-tól az Irresistible. Yeah.

Ez volt az Irresistible, és ami még Irresistible, az a könyvmolyoknak a mai program, ugyanis 17 órától várja önöket a könyvtár a Lombok alatt, méghozzá itt Lendván, a Rózsavárosi Parkban. 17 órától 20 óráig még ma és szombaton olvasgathatnak különféle könyveket, illetve folyóiratokat lapozgathatnak. De hogyha esetleg valakinek a mai, illetve holnapi napon nem sikerülne ellátogatni tehát a Városi Parkba, akkor bepótolhatja ezt vasárnap reggel 9 és déli 12 óra között. Mindenképpen érdemes kicsit kilátogatni a természet lágyölére, és ugye olvasgatni könyveket, folyóiratokat lapozgatni, mi csak ajánlani tudjuk figyelmükbe. És ugye továbbra is tart a Szentgrót kultúrtivornya eseménysorozat Zala-Szentgróton a Ligetben. A mai napon 19 órától Kanizsa Csillagai koncerttel várják az érdeklődőket, 9 órakor a Csík zenekar szórakoztatja majd a nagy közönséget, 23.30-tól fél egyig pedig a Culture Cuvé. És egyébként 15 órától megrendezik a Mi kenyerünk és ökörsütést is, úgyhogy ha érdeklik önöket, hogy ki fogja megnyerni ezt a versenyt egyébként, mert különböző kategóriában lehetett nevezni, akkor mindenképpen látogassanak el tehát a mai Szentgrót kultúrtivornya eseményeire. Illetve holnap szombaton 19 órától Chris Rudolph koncert, 21 órától Vazovsky Live, és utána 22.30-tól egészen hajnali 1-ig Kósz Milán koncert várja az érdeklődőket. Augusztus 9-én vasárnap pedig akkor 19 órától egy Pajta mozi, úgyhogy ezt is csak ajánlani tudjuk figyelmükbe, látogassanak el valamelyik programra. És megrendezik holnap a Kitáról a Szeres Világ című őrségi értéknapot is. Különféle érdekes programokkal várják mindazokat, akik kilátogatnak. Lesz itt gyermek és felnőtt program, kézműves program, zenei és tánc, helyi ízek és értékasztalok, vagyis gasztro programok is, illetve kiállítások, kultúra, őrségi, ősrégi fotó és retro kotyogós kávéterasz is, úgyhogy mindenki meg tudja találni azt, ami őt legjobban érdekli. Ezt is csak ajánlani tudjuk figyelmükbe, ha tehetik, akkor látogassanak ki az őrségi értéknapra. 13 órától várják az érdeklődőket, és ahogy említettük, színes az ajánlat, és ugye a programok is, úgyhogy mindenképpen látogassanak ki, megbánni biztosan nem fogják. Ezen kívül pedig újra megrendezik a rövid filmek bográcsát, méghozzá április, vagy hát augusztus 15-től egészen 16-áig minden este 21 órakor. A belépés az egyébként ingyenes. Szombaton a Cimer, a Casi Septiembre című filmet és a Fütyül a halál című filmet, valamint a Lemon Tree-t tekinthetik meg mindazok, akik ellátogatnak erre a programra. Ezek szlovén, spanyol, magyar és angol filmek, hogy pontosítsunk. Illetve vasárnap horvát, francia, szerb és szlovén filmek is várják önöket. Ezek általában ilyen 6-tól 15, a leghosszabb egyébként 30 perces a filmek közül, úgyhogy egy kellemes programnak mutatkozik ez is, ezt is csak ajánlani tudjuk, ha szeretik a filmeket és szeretik támogatni a feltörekvő művészeket, akkor látogassanak el augusztus 15-én és 16-án 21 órakor a Lendvai Várba a rövid filmek bográcsára. Nálunk pedig továbbra is zenék fognak szólni, érkezik a Coldplay és a Viva la Vida!

Moravszkat a Plicen is várják továbbra az érdeklődőket, méghozzá a terme 3000 moteljei mellett, vagy hát hoteljei mellett, hogy pontosítsunk, augusztus 8-án U2 Tribute Band koncerttel, vagy hát koncertre invitálják az érdeklődőket, aztán augusztus 13-án lesz Ensemble Opoly koncert is, illetve augusztus 15-én Ensemble Actual, valamint tök fesztivált is rendeznek, úgyhogy érdemes ide kilátogatni. Augusztus 20-án a József Kosics Bogoina Kulturális Egyesület folklór csapata fog fellépni, aztán az Alive együttes fogja szórakoztatni a nagy közönséget. Ők egyébként Queen, AC/DC, Bon Jovi, Whitesnake, Bryan Adams, Europe, Robert Palmer és sok más hasonló rock előadó zenéit adják majd elő, úgyhogy ha kedvelik ezek munkásságát, akkor semmiképp se hagyják ki ezt a koncertet sem. Illetve augusztus 22-én lesz Párni Váljár koncert is, ők pedig ugye akkor egy Párni Váljár tribute zenekar. No de, ezen kívül a folytatásban is vannak még programjaink, teljesen pontosan augusztus 20-áig még minden nap 8 és 15 óra között fogadják a gyűjtés, vagy hát a búzadományokat, méghozzá a Muravidéki Mintagazdaságon Bán után. Ha bővebb információt szeretnének erről szerezni, akkor egy telefonszámon érdeklődhetnek, ez pedig akkor a következő 031-201-188. Augusztus 15-én várják az érdeklődőket, ezen kívül még a Söjtöri Veterán találkozóra is. Ha van 30 évesnél idősebb ekéjük, boronájuk, traktorjuk, bicikliük, motorjuk, autójuk vagy teherautójuk, akkor nagyon sok szeretettel várják Önöket 14 órától. Egyébként a veterán találkozó regisztrációhoz kötött, ezért kérik mindazokat, akik szeretnének ezen részt venni, hogy hányan érkeznek és hogy mivel, azt írják meg e-mailben, méghozzá a goji75@gmail.com e-mail címre. Augusztus 14-én 20:30-tól zárul a Banffy Nights utolsó koncertjükkel, amikor a Marcello and the Flaming Boppers fog fellépni. Ők egyébként egy rock'n'roll zenekar, ha valaki a rock'n'roll stílus szerelmese, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy augusztus 14-én 20:30-kor látogasson el tehát a Banffy központba a Banffy Nights utolsó koncertjére. És ezen kívül még van néhány programunk, de ezekkel szigorúan csak a Pál utcai fiúk dala után érkezünk, méghozzá az Eperszazon című dal után.

Még egyszer utoljára érkezünk programajánlatokkal. A Hungaroring 40 című kiállítás nem csupán egy versenypálya, ahogy azt a Liszt intézet augusztusi programajánlója írja, hanem egy versenypálya történetét mutatja be, és egy olyan magyar sikertörténetet, amely 4 évtizede része a nemzetközi sportéletnek. Az állat a Formula 1 magyarországi jelenlétének 40 évét öleli fel, ahol az itt látható fényképek ennek a rendkívüli történetnek a legfontosabb pillanatait idézik fel. A kép anyagot különleges muzeális tárgyak egészítik ki a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum jóvoltából, vagyis díjak, relikviák és versenyző ruhák is láthatóak a tárlaton. Külön figyelmet érdemel a 2023-as Herendi Porcelán Manufaktúra által készített győztes trófea másolata is. A kiállítás szeptember 4-ig tekinthető meg a Liszt intézetben, ahogy ezt már említettük. Aztán augusztus 13-án csütörtökön mese délután rendeznek a könyvtár a Lombok alatt szabad téri könyvtárában 17 órától a Tivoli Parkban a Csolnárnál, a Csónakház melletti Árnyasligetben. Na, hogy pontosítsunk, a tó és az üvegház szomszédságában található a Ljubljanai a fák alatti könyvtár legnagyobb egysége, vagyis ugye a fák a lombok alatt. Az olvasókat szépirodalmi művek, gyermekkönyvek és képeskönyvek gazdag választéka, valamint gondosan válogatott társadalomtudomány és művészeti kiadványok várják. Az EUNISZ sarok programjaként augusztus 13-án 17 órakor különleges magyar-szlovén népmesék mese délutánjára invitálják a gyermekeket. A résztvevők a meséken keresztül megismerkedhetnek a két nép gazdag mesekincsével, felfedezhetik a kulturális hagyományok közötti hasonlóságokat és különbségeket, miközben képzeletbeli utazásra indulnak a mesék varázslatos világában. Ezen kívül augusztus 17-én hétfőn 20 órától Izolában a Balatoni Retro Riviera programra várják az érdeklődőket. Hogyan tudnék élni nélküled címmel, vagyis lesz filmvetítés és retro party. Ide is nagyon sok szeretettel várnak mindenkit, egyébként a belépés ingyenes. Ezen kívül pedig akkor nagyon sok szeretettel várják önöket a Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség felújított helyiségeinek ünnepélyes megnyitójára. Augusztus 22-én szombaton 18:30-kor a Pártosfalván fogára sor kerülni, több célú épület udvarán, ami a Pártosfalva 70-es szám alatt lesz megtalálható. Az ünnepélyes megnyitót követően a Kiskata zenekar koncertjére kerül sor, amely 20:30-kor kezdődik a Pártosfalvi Vadászotthonnál. Nagyon sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, ha tehetik, akkor látogassanak el majd erre a programra is. Ennyi programot tudunk ajánlani mi most így a pénteki nap alkalmával, de azért, ha önök kicsit utána néznek, biztos találnak valami mást is ezen kívül. Ugyan nyár az programokból, hát általában ilyenkor nincs hiány. Minden esetre folytatjuk továbbra is zenével, érkezik a Magna Cum Laude, tőle mindig lesz, aztán elmondjuk azt is, hogy milyen témák várják önöket a mai terepjáróban, ha velünk tartanak.

A még egy programajánlónk azért mégiscsak hátra maradt, méghozzá azoknak, akik szeretnének majd ellátogatni esetleg egy koncert eseményre. Ugyanis Zentában, vagyis hát Zentán tartanak egy adománygyűjtő koncertet, és mindazokat várják sok szeretettel, akik szeretik a kicsit erősebb zene hangzást, ugyanis Krisztának gyűjtenek, aki 2 éve folyamatosan küzd a rákkal, és sok csatát már megnyert, de akkor valahogy mindig egy lépéssel előtte jár. A negyedik stádiumos betegként ma sem adja fel, és hiszi, hogy meg fog gyógyulni a férjéért és a kisfiáért. Úgyhogy gyógyulása mellett nagyon sok erőt fordított arra, hogy mindig vidám és bizakodó legyen, most pedig ezt próbálják visszaszolgáltatni azzal, hogy 2 koncerttel, a HTMV magyar zenekar koncertjével és a Dead Ford koncertjével, ami keresztül akkor egy ilyen adománygyűjtést rendeznek, és ezzel próbálják akkor segíteni a gyógyulását Krisztának. Ha esetleg Zenta közelében laknak, vagy szeretnének egy kicsit utazgatni, valami újat látni, és közben akkor ellátogatni egy koncertre, és akkor ajánljuk figyelmükbe, augusztus 14-én lesz ez megrendezve egyébként. És ezen kívül említettük, hogy lesz ma 3-kor terápjáró is. Na de hogy akkor milyen témák várják önöket, lássuk. Tegnap ülésezett a Lendvai Egészségház tanácsa. A tanács miután a 7 alapító község egyike, Lendva község visszavonta a hozzájárulást az igazgató kinevezéséhez, határozatba foglalta, hogy az igazgatói pályázat nem volt sikeres. A kinevezés ugyanis csak akkor léphetett volna hatályba, ha mind a 7 alapító hozzájárulását adja hozzá. A tanács ugyanakkor határozatot fogadott el arról is, hogy felszólítják az alapító községeket, hogy hangolják össze az alapító okiratot, hogy újra ki lehessen írni a pályázatot az igazgató kinevezésére. Az ülés végén a tanács elnöke Alojz Jerevic lemondott elnöki tisztségéről, a részletekről pedig Szőke Krisztina szól a mai terepjáró kezdő témájában. Záró témánkban pedig akkor arról, hogy az elmúlt hetek extrém időjárása és az alacsony vízszint miatt a petesházi Speedway tavakon horgásztilalmat rendeltek el, tájékoztatott a közösségi oldalon a Lendvai Horgász Egyesület petesházi alapegysége, akinek vezetője Gorán Jezernikált mikrofonunk elé. Göncedit járt a helyszínen, az ő összeállítását hallhatják majd a terepjáró második témájában. Ha érdeklik önöket a részletek, akkor tartsanak velünk 3-kor, várja önöket a terepjáró.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Tegnap ülésezett a Lendvai Egészségház tanácsa. A közintézmény igazgatójának kinevezése még várat magára, hiszen a tanács, miután a 7 alapító község egyike, Lendva község visszavonta a hozzájárulását az igazgató kinevezéséhez, határozatban foglalta, hogy az igazgatói pályázat eredménytelen volt. A kinevezés ugyanis csak akkor léphet hatályba, ha mind a 7 alapító hozzájárulását adja. A tanács ugyanakkor határozatot fogadott el arról is, hogy felszólítják az alapító községeket, hogy hangolják össze az alapító okiratot, aminek alapján újra ki lehet majd írni a pályázatot az igazgató kinevezésére. Az ülés végén a tanács elnöke, Alojz Jerebic lemondott elnöki tisztségéről. A részletekről Szőge Krisztina szól.
1: Annak ellenére, hogy a Lendvai Egészségház tanácsa május elején kinevezte az intézet igazgatóját, és hogy a 7 alapító község hozzájárulását adta a kinevezéshez, a tanács a legutóbbi ülésén eredménytelennek minősítette az igazgatói pályázatot. Lendva község községi tanácsa ugyanis visszavonta a hozzájárulást. A döntést arra hivatkozva fogadta el, hogy a pályázati kiírás szövege nem volt teljes mértékben összhangban az új egészségügyi törvénnyel. Erről az egészségügyi minisztérium is véleményt mondott. A jelen pályázati kiírásban ugyanis az igazgatói tisztségre vonatkozó feltételek között nem szerepelt az, hogy a jelöltnek abban az esetben, ha a közegészségügyi intézményben az ügyvezetői funkció és a szakmai vezetői funkció nincs elkülönítve, orvosi végzettséggel kell rendelkeznie. A döntést, hogy a kiírás nem tartalmazza ezt a feltételt, Alojz Jerebic tanácselnök és Alojz Dráskovics jogász azzal magyarázta, hogy a pályázattal szélesebb körű jelölt választást kívántak lehetővé tenni, tehát hogy ne csak orvosi végzettséggel rendelkező jelöltek közül lehessen választani. Ugyanakkor pedig a régi alapító okiratban az ügyvezetői és a szakmai vezetői funkció külön van választva. Az ülésen jelen volt André Matyasec, Lendva község alpolgármestere, és Karincs Csáp, a község jogásza. Matyasec hangsúlyozta, hogy valakinek felelősséget kell vállalnia azért, mert az igazgatói pályázati eljárás nem volt teljes mértékben összhangban a törvényi előírásokkal. Ugyanakkor ismételten felszólította a tanács elnökét, Alojz Jerebicet, hogy mondjon le elnöki tisztségéről, hiszen Lendva község az elnökkel szemben elveszítette bizalmát. Karincs Csáp, Lendva község jogásza ennek kapcsán még elmondta, hogy a községnek cselekednie kellett amiatt, mert a pályázati eljárás nem volt összhangban az egészségügyi törvénnyel. Hozzáfűzte, hogy a pályázati kiírásra jelentkező nem kiválasztott jelölt az ügyet már bíróságra adta. Ismét többször is elhangzott, hogy abból adottak a bonyodalmak, hogy a 7 alapító község mindmáig nem tudott elfogadni egy összeegyeztetett és összehangolt új alapító okiratot. Ha ez meglett volna, annak alapján lehetett volna kiírni a pályázatot. A községek azonban, mint ismeretes, 2 különböző okiratot készítettek el. Egyiket Lendva község, a másikat pedig a másik 6 alapító község. Egyik sem hatályos, hiszen egyiket sem fogadták el egységesen az alapítók. Az ülés folytatásában Alojz Jerebic tanácselnök felidézte a történteket, hangsúlyozva, hogy Lendva község valóban elkészítette az alapító okirat tervezetét, azonban rövid időt bocsájtott rendelkezésre a többi alapítóknak arra, hogy benyújtsák az esetleges javaslataikat és módosításaikat. Anton Rádmán tanácstag hangsúlyozta, hogy már egy ideje a tanács patthelyzetben van, hiszen az alapító községek nem hajlandók együttműködni és elkészíteni az összeegyeztetett alapító okiratot. Emiatt még akár több évbe is telhet, hogy igazgatót tudjanak kinevezni az egészségház élére. Ugyanakkor pedig azt is elmondta, hogy az egészségügyi minisztérium mindössze véleményt fogalmazott meg a pályázati eljárással kapcsolatosan, ami a tanácsot nem kötelezi cselekvésre. Pozsonec Róbert tanácstag az ülésen elmondta, hogy mindennek ellenére az egészségház tanácsa kell, hogy felelősséget vállaljon a kialakult helyzetért, valamint azt, hogy határozatba kéne foglalni, hogy a pályázati eljárás nem volt megfelelő, amire az egészségügyi minisztérium figyelmeztetett. Ezt a határozatot a tanács nem szavazta meg. A tanács végül egy tartózkodó szavazattal azt foglalta határozatba, hogy az április 2-án megjelentetett igazgatói pályázat nem volt eredményes. Nem érvényes az Alexandra Kreslin igazgatói kinevezésére vonatkozó határozat sem, mert az összes alapító község nem adta a hozzájárulását. Továbbá arról is határoztak, hogy az alapító községeket felszólítják, hogy készítsék el az összeegyeztetett alapító okiratot, amelynek alapján megjelenhet az új pályázat. Az ülés végén a bővített egyebek napirendi pont alatt Alojzsi Rebic tanácselnök lemondott tisztségéről, annak ellenére, hogy az ülésen többször is kijelentette. Mindent elkövetett annak érdekében, hogy a pályázati eljárás megállja a helyét. Lemondását követően a tanácstagok megköszönték neki a korrekt és szakmai munkát és fáradozását. A tanácsot az új elnök kinevezéséig, amire várhatóan a következő ülésen kerül sor, Gordana király elnök helyettes vezeti.
0: A nagy hőség a horgásztavakat is érinti. Az extrém időjárás miatt néhol etetési és horgászati tilalmat rendeltek el az illetékesek. Az alacsony vízszint miatt a betesházi speedway tavakon is horgászati tilalom érvényes, tájékoztatott a közösségi oldalon a Lendvai Horgász Egyesület betesházi alapegysége, amelynek vezetője Gorán Jezernik állt mikrofonunk elé. Göncedit összeállítása.
2: A környék rendezett. A tavak partjai a gyerekhorgászok biztonságát is garantálják. A horgászotont is sikerült bővíteni, a teraszt elmozdítható ajtókkal kötötték össze. Nem kis akció volt, mesélte érdeklődésünkre a petesházi alapegység vezetője, Gorán Jezernik, aki sajnálatát fejezte ki, hogy a nyári kánikula a vizek élővilágát is terheli.
3: Niszki vodosztálya, ne?
4: Alacsony a vízállás és a horgászvizek legtöbb esetében az oxigénhiány jelenti a legnagyobb veszélyt. Ez utóbbival nálunk még nincs gond. Napi ügyeletet tartunk. A halak védelmében éjszaka gépi vízkeveréssel igyekszünk pótolni az oxigént, hogy elkerüljük a halpusztulást. Folyamatosan figyeljük, mérjük az értékeket, jelenleg 10,5 mg az oxigén, ami elegendő érték a legtöbb halfaj számára. A vezetőség a Speedway tavakon erre a hétvégére horgászati tilalmat rendelt el a halállomány megvédése céljából. Ugyanis a horgászatnál kritikus hőmérsékletű vízben a halfárasztás plusz stresszt okozhat. A hal kifárad, és a nagy hőségben már nem tud regenerálódni a kíméletlen stressz miatt. Egyelőre uraljuk a helyzetet.
2: Nyilatkozta Gorán Jezernik. Az aszály miatt tehát a halastavak is szenvednek. A nagy hőség utáni hirtelen lehűlés vagy időjárás változás sem jó a halaknak. Ez is komoly stresszt okozhat. A sekély felmelegedett vizek után a gyors hőmérsékletesés és a légnyomás változása ugyanis megzavarja a halak anyagcseréjét és viselkedését.
4: Bízom benne, hogy a tartós hőségnek gyorsan vége lesz. Addig pedig éjszakánként dolgoznak a vízszellőztetők, a kisebb tavon pedig pumpa segítségével keverjük a vizet. Minden reggel körbenézünk, figyeljük a helyzetet, és örülhetünk, amikor megállapítjuk, hogy nincs halpusztulás. Tehát a helyzet még nem kritikus.
2: A petesházi salakmotor központ melletti horgásztavaknál a bevezetett horgászati tilalom a visszavonásig érvényes. A Lendvai Egyesület tilalmat rendelt el a Malomnál is. A belső bányató nyitva és a Belovicson is engedélyezett a horgászat.
0: Kedves hallgatóink! A mai terepjáróban Szőke Krisztina és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Friss a hír, és a port.hu is megírta, hogy a Warner Bros. Discovery hivatalosan is megerősítette, hogy a 2027 utáni stratégiai tervét, amellyel többek között a Trónokharca univerzumát viszi először a mozivászonra, továbbá pedig új fejezetet nyit a Matrix franchise-ban, és egy élőszereplős rajzfilm adaptációt is előkészít. A részvényeseknek küldött negyedéves tájékoztatójában a cég így fogalmazott. 2027 után a felhozatal továbbra is az ikonikus szellemi tulajdonokra épít, beleértve a Trónok harca univerzumából érkező Aegon hódítása című mozifilmes eseményt, a Matrix következő részét, a következő Batman filmet, valamint a Jim Carrey főszereplésével készülő élőszereplős a Jetson család filmet. Az Aegon hódítása George R.R. Martin történetét egyik legmeghatározóbb korszakát dolgozza fel, vagyis hát az ő történetének egyik legmeghatározóbb korszakát. A cselekmény 300 évvel a Trónok harca eseményei előtt játszódik, amikor Aegon Targaryen és lánytestvérei Visenya és Rhaenys három sárkányuk, Balerion, Vagar és Marakes hátán elindulnak meghódítani Westerost. Hadjáratuk során hatot egyesítettek a hét királyságból a Targaryen ház alatt megalapozva a vastront. Balerion koponyája korábban már feltűnt királyvár kriptájában, míg Vagar jelenleg a sárkányok háza sorozatban látható, Marakes pedig az első Dorni háborúban pusztult el egyébként. A Jim Carrey főszereplésével készülő élőszereplős a Jetson család pedig a Hanna-Barbera stúdió 1962-es klasszikus rajzfilm sorozatát ülteti át a mozivászonra. A megállapodás előkészítéséről már tavaly is megjelentek hírek. A rendezői és társforgatókönyvírói feladatokat a beszámolók szerint a Jurassic World direktora Colin Trevorrow látja el Joe Epstein oldalán. A repülőautókkal és robotokkal teli jövőben ha játszódó történet korábban 1990-ben kapott animációs mozifilmet a Jetson család címmel. Carreynek nem ez az első rajzfilmes átirata egyébként, hiszen korábban a Grinch címszerepét és a Sonic a sündisznó főgonoszát, Dr. Robotnikot is megformálta. A stúdió mellett megerősítette, hogy aktív fejlesztés alatt áll a Matrix széria 5. része is. Keanu Reeves eddig 4 epizódban formálta meg Neót. Az eredeti Matrix mellett a Matrix újra töltve, a Matrix forradalmak és a Matrix feltámadások című rész. Az új fejezet forgatókönyvét Drew Goddard írja, és bár a szereposztás, valamint a cselekmény részletei egyelőre nem nyilvánosak, a stúdió megerősítette, hogy a bemutatóra várhatóan 2027 után kerül sor. No, mi érdeklődéssel várjuk mindezek közül, hát mindegyiket, hogyha mondhatjuk így is, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, mind a Trónok harcából, mind a Matrix folytatásából, mind pedig akkor ugye a rajzfilm klasszikus adaptációból. Minden esetre viszont egyenlőre maradjunk a zenéknél, érkezik a Budapest Bár, és az Ezt elviszem magammal, megutána Bíró Csongortól a Macskakövön.

0: A macskakövön után még vár ránk két, hát mondhatni, hogy ismétlős dal érkezik, a Mia Cabello és Ed Sheeran közös dala, a Bam Bam és Hold Violától az Erdő-Erdő. Mindegyiket már jól ismerjük. 3-4-kor pedig akkor várja önöket a hét zeneszáma is, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani, hiszen a hét zeneszáma után még jobbnál jobb zenék, pontban 4 órakor pedig akkor Oletti Zsuzsa várja majd önöket a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
1: A

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Szlovén Köztársaság állami ösztöndíj fejlesztés, fogyatékosság és megtartás alapja hétfőn közé tette a hiány szakmákra és a COIS ösztöndíjakra vonatkozó pályázatokat a 2026-2027-es tanévre. A pályázatok benyújtási határideje szeptember 30-a, a diákoknak szóló COIS ösztöndíjra pedig október 30-a. 2026. júliusában 5743 új személygépkocsit helyeztek először forgalomba Szlovéniában, ami 12,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A legkelendőbb márkák a Volkswagen, a Skoda és a Renault voltak. Jelentősen nőttek a teljesen elektromos járművek eladási adatai is. 1519 teljesen elektromos autót adtak el, szemben a tavalyi júliusi 531-gel. Az év első hét hónapjában, tehát januártól júliusig összesen 41.086 személygépkocsi talált gazdára, ami 16,6%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A könnyű haszongépjárművek száma is 16,6%-kal 4.711-re nőtt. Szombat reggel három jelöltet ajánlanak a Tisza frakciónak, amely kedden választja ki, kit javasol majd államfőnek. Magyar Péter miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Forsthoffer Ágnes neve nem szerepel a listán, mivel olyan szemét keresnek, aki sem jelenleg, sem korábban nem töltött be pártpolitikai tisztséget. Szerinte a nemzet egyesítéséhez olyan államfőre van szükség, aki teljes politikai függetlenséget képvisel. Ausztriában heves viharokkal ért véget a hőhullám. Csütörtök este Salzburg térségében a felhőszakadások miatt több patak is kilépett a medréből, és villámárvizek alakultak ki, számolt be az URF. A felsőpinzgaui Uttendorf községben a Tobersbach patak lépett ki a medréből. Az áradat utat tört magának a házak között, és mindent elvitt. Számos épület megrongálódott, pincéket árasztott el a víz. Fürstendorfnál is a patak medrét leomló sziklák és kőtörmelék torlaszolta el, majd az árvíz és a sárlavinák több házat is megrongáltak. Bad Gasteinben több hidat is elsodortak a sárlavinák, míg villámcsapás miatt a Lungaui régióban kigyulladt az erdő. A környékről több túrázót helikopterekkel kellett kimenteni, mivel egy menedékházba rekedtek az egyik hegyen az ítéletidőben. A svéd legfelsőbb bíróság csütörtökön bejelentette, hogy helyben hagyta a döntést, amely szerint a Balti-tengeren lefoglalt teherhajót átadhatják Ukrajnának. A gyanú szerint a Kaffa illegálisan szállított gabonát az Oroszország által Ukrajnától elfoglalt és megszállt területekről. A svéd legfelsőbb bíróság alaposnak találta Ukrajna lefoglalási kérvényét és elutasította a hajó tulajdonosainak fellebbezését. Az indoklás szerint a jármű hamis zászló alatt hajózott Dél-Svédország partjainál és megsértette a hajózási biztonsági törvényeket.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős lesz délután az ég, elszortan helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Kiadós mennyiségű esőre az északi hegyvidéki ország részben lehet számítani. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 27 és 33 fok között változik, a tenger melléken 35 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Az Útinform tájékoztatása szerint az élénk átmenő forgalomban Sentilnél 1 kilométeres, a Karavánkák alagútja előtt 2 kilométeres járműosztop várakozik az ausztriai beléptetésre.
3: Ilyen.
4: Ilyen.
0: És ilyen is.
2: ugye te is akarod?
0: A legváltozatosabb magyar zene.
4: A Muravidéki Magyar Rádióban.

0: csodálatos világunk.
1: Pincétől Piránig.
2: Szlovénia természeti, épített és művészeti értékei, történelme, valamint a magyar szálak.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén nyáron ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma Pincétől Piránig, és benne Laskó és környéke. Poszaujje után Zasaujje vidékén járunk. Ipari övezet ez karakteres városokkal. A kissé távolabb fekvő Laskó környéke pedig már a sörgyártásról híresült el. Stájerszká és a központi országrész szélén Törbaujje, Hrasznik és Zágorje lesznek főbb állomásaink, ahogy a Szávával együtt kanyargunk Ljubljana felé. Kósa Ferenccel ma nem olyan helyen vagyunk, ami különösebb idegenforgalmi potenciállal rendelkezne, leszámítva persze Laskó városát.
3: Rádecserről talán azt kellene tudni, hogy egy kis városka, hivatalosan meg.

0: művészetét. A település egyik érdekessége az 1894-ben megépült vasúthida. A Száva folyón 81 néhány méteres ívével a híd a monarchiában akkor a harmadik ilyen legnagyobb típusú hídnak számított. 2009-ben rendezték Rádecseben a sült hasább burgonya, vagyis a pomfri, ahogy szoktuk mi nevezni, ugye, világfesztiválját. Minden éven másik településen bonyolítják le ezt a fesztivált. Az idén Velenyeben lesz szeptember 2-án. Egyelőre már 80 csapat jelentkezett, a többek között az Egyesült Államokból, Nagy-Britániából, Németországból, Magyarországról is. A rendezők legalább 10 000 embert várnak.
1: És hogyha már fesztivál, akkor ezt tudjuk folytatni Láskóban is, hiszen ott pedig a fesztivál Pivány Cvetya című nagy rendezvény az, ami várja ugye az érdeklődőket nyár folyamán, ez Szlovénia egyik legnagyobb fesztiválja. Láskó is egyébként ezen a fő vasútvonalon van, ezt is majd el tudjuk mondani. Természetesen Szlovéniában szinte mindenki tudja, hogy miért fontos még ez a város, hát ugye a sörtermelés egyik központja a Ljubljana mellett, ugye Ljubljanában az Unión, Láskóban pedig természetesen a Láskó, a zöld sör, meg a zerge motívum, amely ugye a flakonukon visszaköszön.
0: Település déli részén található sörgyár, hogyha már a sörgyárral kezdtük, és 1825-től működik. A sörgyárban egy múzeum is megtekinthető, természetesen a sörféléket is megkóstolhatjuk, mert a láskói sörgyár nem csak egyfajta sört, hanem többfajta sört is gyárt. Mindössze 3500 lakosú városról van szó, és a Szávinya folyó két partján fekszik, ahogy már említetted, egy fontos vasúti kommunikáción, ez a vasút a Zidáni mosttól Celje felé folyik. Na, a város fölötti hegyet pedig egy vár uralja, amely a 13. században épült, már ekkor emlegetik az írásos források. Napjainkban a várban egy vendéglő működik, szóval itt múzeumot azért nem találhatunk, úgy látszik, hogy jobban a sörre és a gyógyturizmusra koncentrálódtak. Sörgyáról még csak talán annyit meg kellene említeni, hogy a szlovén sportolók egyik legnagyobb szponzorja is. Ez a sörgyár, itt csak két nagyon eredményes csapatot szeretnénk megemlíteni. Egyik a Celjei kézilabda csapata, a férfi kézilabda csapat, amely 2004-ben európai bajnok is volt. A másik fontos csapat pedig az NK Máribor labdarúgó csapata.

0: Igen, egyébként pedig Lascauxban azt tudom, hogy van még itt egy nagyon szép termálfürdő, a Termálnál Lascaux. Felújítottan várja a felülülni vágyókat, úgyhogy folytatódik azért a szlovén termálfürdőknek a sora itt is.
1: Hát igen, hogyha már megemlítetted a gyógyfürdőt, a termálfürdőt, egy olyan adatra is bukkantam, hogy egykoron Ferenc József császár és a magyar király, aki később magyar király lett, itt kezeltette magát, és ez természetesen a későbbiekben nagy hírnevet szerzett a településnek, szóval, hogyha egy császár itt kigyógyult bizonyos betegségektől, hát akkor nyilvánvaló, hogy ez volt a legjobb reklám Lascaux így gyógyfürdő számára.
0: Igen, tehát ugye említettük már, hogy Bad Gleichenberg, meg ugye Radenci és egyéb települések már a monarchia időszakában is azért komoly fürdő.
1: Rogáska.
0: Így van, Rogáska Slatina, pontosan nagyon komoly fürdőkultúrával rendelkeztek, aztán vannak olyanok, amelyek most a 70-es, 80-as, 90-es években kerültek föl ugye a térképre. Itt is van 150 éves fürdőhely és van 15 éves fürdőhely. Tovább megyünk Hrastnik felé, az ipar és bánya komponens egyre fel fog erősödni. Egyébként továbbra is egy nagyon dimbes dombos tájon vagyunk, amely nagyon sok erdőt is rejt, de a Szlovénia majdnem, hogy 60%-a erdős, ez azt jelenti, hogy ritka az a hely, ahol nem találkozunk azért a közelben erdővel. Épp a Muravidék az egyik olyan táj, főleg, hogyha Goricskót leszámítjuk, ahol kevesebb a zöld terület, tehát az erdős terület, de itt erről nem beszélhetünk itt sokan belül.
1: Szlovénia harmadik legerdősebb, ugye, ország.

Európában, Svédország és Finnország után. Hát igen, visszatérve Hrastinkhoz, meg kell említeni, hogy ez egy 5000 lakosú bánya és iparváros, szóval itten érdekes turista gyöngyöket nem fogunk találni. Hát a Boben nevű patak völgyében terül el ez a város, dimbes, dombos terület, a legmagasabb hegy, amely itt a környéken található, az a 800 méteres Jelenca. Lényegében egy berencében fekszik ez a települést. Na, az ókorban a kelták, majd később a rómaiak lakták Hrastinkhot és környékét. Erről egy római szentély is tanúskodik, és egy római feliratot is lehet találni itt, és pénzt is. Később a fejlődés valahogy megtorpant, csak kisebb falvak jöttek itt létre, majd egy erőteljesebb fejlődés a 19. század elején történt, amikor megnyílt a szénbánya, nem sokára pedig megnyílt az üveggyár is, amely pedig 1860 óta működik. Na azért egy érdekességet itt még azért meg lehetne tekinteni, az pedig az üveggyár közelében álló úgynevezett Seppi kastély, nevét Emma de Seppi bárónőről kapta. 1892-ben építették ezt a kastélyt ilyen angol Tudor stílusú építészeti stílusban. Az épület a Trieste Miramare kastély legkicsinyített változata. Erről a kastélyról beszéltünk, amikor a Kárpát-medencét jártuk be, habár Trieste nincs a Kárpát-medencében, de hát olyan merészek voltunk, hogy oda is ellátogattunk. Na és a kastélyban több érdekes freskó is látható.

0: Azért itt-ott szoktunk találni valami hírességeket. Rásznik két szülöttel is úgymond büszkélkedhet, hogyha már itt tartunk. Az egyik Kauser, másik pedig Dolanc.
1: Így van, hát a Peter Kauserra mindenképpen büszkék lehetnek a rásznikiak. Egy vadvízi kajakozóról van szó. Habár ő Torbovljában látta meg a napvilágot, de a Steklárnák rásznik versenyzője. Róla annyit kellene tudni, hogy a riói olimpiai játékokon ezüst érmet szerzett. Többszörös világ és európai bajnokról van szó, 2011-ben pedig Szlovénia legjobb sportolójává nevezték ki. Na és a Hrásznik második, idézőjelben mondom, nagyszülötte, az pedig Stane Dolanc, 1925-ben látta meg a napvilágot Hrásznikban. Hát egy politikusról van szó, az egykori szocialista Jugoszlávia harmadik legbefolyásosabb emberéről van szó, Tito és Edvard Kardel után, szóval ő volt a harmadik legfontosabb, egy ilyen meghatározó személy, egy ideig Jugoszlávia belügyminisztere is volt. Hát bizonyára idősebb hallgató emlékeznek rá. Remélem, hogy nem rontottam el valakinek a kedvét, mert bizonyára neve mondásánál azért sokaknak a haja is felállhat a levegőbe, mert a titkosszolgálatot is ő vezette, szóval egy olyan érdekes, egy komplexus emberről volt szó, olyant is olvastam róla, hogy mielőtt belépett a partizánokhoz 1944-ben, még állítólag a Hitlerjugend tagja is volt.
0: Szóval akkor két nagyon ellentétes ember, Hrásznik, két úgymond híres szülötte, igen. Tovább megyünk Törbaolyé felé, amely szintén megint csak egy ilyen ipari város, és egy elég nagy város, amit, hogyha szlovén mértékekben gondolkodunk.
1: Hát igen, jelenleg 14 ezer lakosa van, és az Ászávje, vagy a Száva mente legnagyobb települése. Hát néhány évtizede visszamenőleg még 17 ezer lakosa is volt. Hát egy bányavárosról van szó, 7 kilométer hosszú völgyben terül el. Hát ez egy igazi iparváros, hiszen itt bánya, aztán cementgyár, hőerőmű is található. A bánya az már nem igen üzemel az utolsó időkben, a cementgyárat is lezárták. A település a városi rangot mint 1952-ben nyerte el. Törbovli egyik nevezetessége a hőerőmű, ilyenek a kéménye. Hát ez külön említés érdemel, 360 méteres magasságával Európa legmagasabb kéménye. Tehát 40 méterrel meghaladja még az Eiffel-tornyot is ez a kémény. A kéményt egy németországi cég tervezte, és úgy van megépítve, hogy a Mercalli skála 10. fokozatú földrengését is át tudja vészelni. Építéséhez majdnem 12 ezer köbméter betont használtak fel, az építése pedig 1976-ban fejeződött be. A költségei körülbelül 100 millió jugoszláv dinárt tettek ki, akkor hát napjainkban ez körülbelül 20 millió eurónak felelne meg. Mivel egy bányavárosról van szó, és tudjuk, hogy ez milyen negatívan hat ki a környezetre, és cementgyár is volt. Az ide látogató napjainkban meglepődik, hogy az egykori úgymond kormos, fekete völgy napjainkban mennyire zöld és virágokkal díszített.

0: Egyébként ez a táj sokszor a statisztikák legalján van, éppen muravidéki régiókkal együtt, igen, amikor arról van szó, ugye, hogy gazdaságilag hát megviselt ez a táj, mert ugye átalakulóban van ugye ez ipar, ez inkább ugye a 70-es, 80-as években volt még időszerű ez a fajta iparvárosi szerepkör. Egyébként is ugye elvándorlásról van szó, csökkenőben van ugye itt a népesség, úgyhogy ilyen szempontból azért az a Szaúje az egy lemaradó táj, de azért hozzá kell tennünk, hogy egy kis statisztikai régióról van szó, nagyon pici, úgyhogy hogyha mondjuk hozzá lenne csapva egy másik nagyobb régióhoz, akár Celjéhez vagy Ljubljanához, akkor már máshogy nézne ki azért a helyzet biztosan, szóval ezért tudjuk, hogy a statisztika az sokszor csalóka, így van. Tovább megyünk Zagorje felé, ami nagyon hasonló karakterisztikájú, mint Trbovje.
1: Hát igen, valahogy ennek a régiónak a legnyugatibb városka, egy 6000 lakosú település. Na most az írásos források már 1200-as évek végén emlegették. Hát a gazdasági fellendülésre még csak 1755 után kezdődött, ekkor bukkantak jelentős szénlelőhelyekre a közeli Strahovje nevű faluban. Igaz, hogy már jóval előbb bányáztak szenet, hiszen erről már János Weikart válvázor is beszámol a Szláva Vojvodine Krajinszki című művében, amelyről beszéltünk már a múltkori adásunkban is. És a következő nagyobb település, hogyha még nyugatra haladunk, Ljubljana felé, az pedig a 6500 lakosú Litia városa, a Száva folyó partján fekszik. Ezt a várost is már a 13. század közepén emlegették az írásos források, és érdekes, hogy egy ilyen völgyben fekszik, és a déli vasút valahogy irányította a fejlődését, amikor kiépült ez a déli vasút. Tudjuk, hogy ez a 19. század közepén történt, és a déli vasút lényegben összekötötte az akkori Habsburg monarchia, később az Osztrák-Magyar monarchia fővárosát, Bécsét, Triesttel. De hát Litia, mivel egy iparvárosról van szó, itten érdekes történelmi műemlékeket nem fogunk találni, hanem a szomszédos faluban, úgy nevezik, hogy Vácsepri Litii, pedig igenis, nagyon sok érdekességre lehet bukkanni. Ez a Vácsepri Litii mindössze egy 200 lakosú település, és közelében található a Slivna falucska. Itt van Szlovénia mértani központja, a szlovénul úgy nevezik, hogy Geometrisko Središče Slovenije. Egy emlékmű jelzi ezt, az emlékműt pohorjai tonalitból, kőből készítették, az emlékműn a Geosz felirat olvasható, rajt látható még az államcímer és Szlovénia körvonala is. Ezen kívül pedig még elolvashatjuk rajta a szlovén himnusz szövegének egy részét, szóval a Prešeren závlicájának egy részét.
0: Tehát tudjunk Magyarországon a Kecskemét környéki puszta Vacs, ami ugye Magyarország geometriai központja, hát ez kicsit ugye nehéz ezt néha megállapítani, de hát igen. Így van.
1: Hát igen, és akkor Vácséről még azt kellene tudni, hogy igen, egy fontos régészeti lelőhely is van, számos házmaradványt és sírt tártak fel a régészek, zöm a vaskorból származik. Vácsé ekkor egy vasipari központ volt, és a legismertebb régészeti tárgy pedig a bádokanna, úgy nevezik szlovénul Situla, Situla is Vács. Valószínű, hogy a Krisztus előtti 5. században készült. Ez a bádokanna lényegében hát egy vízmerő eszköz volt, úgy is nevezhetnénk. Kannán emberek, állatok, képei láthatók. Igen, szépen ki van diszítve, és napjánkban ezt a ékes kannát a Szlovén Nemzeti Múzeumban őrzik Ljubljanában.

pincétől piránig. Szlovénia értékei, történelme és a magyar szálak. Most megismételtük a 2017. május 19-i epizódot, amelyben Laskóról és környékéről meséltünk. Egy hét múlva pedig már Világunk mozgatói és a Beatles. Kósa Ferenccel már itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Akkoriban erőteljesen foglalkoztatta a domonkos faiakat több kérdés is, egyebek mellett az, hogy miként kerülhet egy sor ennyire nagy költségvetési kiesésre, miért került sor a téves tervezésre, és egyáltalán mi okozta a mellésikeredett költségvetés tervezést. A vádaskodásokkal azonban nem sokra mentek, ezért azokra mi most kisentérünk, ugyanis ennél fontosabb volt, hogy a nehézségek ellenére a templomépítés befejezése lebegett legfontosabb célként a domonkos faiak előtt.
2: Sok víz lefolyt már a Murán Göncz Lászlóval szombaton 14 óra után, ismétlés hétfőn 21 óra után nem sokkal.
1: Több tárgyalás és egyeztetés után.
3: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.

Ez volt a Bagosi Brothers Company és az Élet összevart című daluk. Egyébként pedig kis érdekesség, hogy 466 éve a mai napon született Báthory Erzsébet, akiről rémséges és kegyetlen legendák éltek. Egyébként Ecsedi Báthory Erzsébet teljes nevén a történelemtudomány ma már koncepciós vádakként tekint a ezekre, és hát a történetek még mindig negatív színben tüntetik fel egyébként alakját. Valószínűleg pedig birtokait akarták megszerezni, ez lehetett az ellene felhozott hamis vádak oka, de most már ezzel az információval is okosabbak vagyunk. Augusztus 7-én 1560-ban született Báthory Erzsébet, ugyebár. No, ebben az órában még minden esetre még szólni fognak a jobbnál jobb muzsikák, itt lesz velünk a Faith Hill és Szabó Eszter is, ha minden igaz, a Faith Hilltől pedig elsőként a Peace of My Heart fog szólni. Aztán, ahogy ezt megszokhatták, pontban 5 órakor, nem más, mint Oleti Zsuzsa várja majd önöket a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel. Érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovasbemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. 7 EU tagállam, köztük Franciaország és Spanyolország Brüsszelben bírálta a szlovén kormány beavatkozását, amellyel megakadályozták Tanja Fajon volt külügyminiszter kinevezését az EU száheli különleges képviselőjévé. Emlékeztetőül, a Janez Janša vezetésével megalakult új szlovén kormány elutasította és blokkolta a korábbi Robert Golob vezette kabinet által támogatott szociáldemokrata politikus Tanja Fajon kinevezését. Ljubljana eljárási hiányosságokra és az időzítésre hivatkozott a jelöléssel kapcsolatban. 7 ország, élén Franciaországgal és Spanyolországgal nem tetszését fejezte ki a történtek miatt, aggályosnak tartva a hazai politikai viták hatását az EU külpolitikájára. Fajon helyett végül egy dán diplomata kapta meg a megbízatást az Európai Külügyi Szolgálattól. A szlovén környezetvédelmi ügynökség jelentése szerint Sežana és Piuka térségében erős zivatarok alakultak ki kora délután, a viharokat helyenként jégeső kísérte. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő órákban a vihartevékenység további fokozódására lehet számítani. Az esti óráktól kezdődően észak felől fokozatosan megnövekszik a csapadékhajlam, és Szlovénia szerte helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hirtelen lezúduló özönvízszerű vízhozam komoly áradásokat és a csatornahálózat túlterhelését eredményezheti a lakott területeken, figyelmeztet az Arso. A novomestói rendőrök egy külföldi rendszámú teherautó ellenőrzése során 177 kg cannabiszt találtak és foglaltak le. A 35 éves szerb sofőrt letartóztatták, a vizsgáló bíró pedig elrendelte a gyanúsított őrizetbevételét. Az esetről a Szeolnet is beszámolt. A hír kapcsán a rendőrség a tiltott kábítószerekkel kapcsolatos mérgezések és túladagolások számának növekedésére figyelmeztet. Enyhülni látszik a paksi atomerőművet veszélyeztető helyzet. A Duna vízszintje Paksnál az elmúlt egy napban 3 cm emelkedett, miközben az ország villamos energia rendszerének terhelése is csökken. A kormány pénteki jelentése szerint ugyan az atomerőmű továbbra is jelentősen visszaterhelt állapotban működik, de a folyó vízszintjének emelkedése kedvező fejlemény a hűtés szempontjából. A kormány honlapján pénteken közzétett jelentésben azt írták, hogy a vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása csütörtökön 131 cm volt, a vízhőmérséklet Paks állomásnál pedig 28,2 Celsius fok. Egy új mexikói bíró arra kötelezte a Metát, hogy több mint fél milliárd dollár kártérítést fizessen, miután Új-Mexikó állam azzal vádolta a közösség média óriást, hogy közérdeksértő állapotot teremtett és ártott a gyerekeknek. A Metát már korábban, márciusban is 375 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezték Új-Mexikó számára, miután az esküdtség megállapította, hogy a vállalat felelős a gyerekek veszélyeztetéséért, mert a platformjain kiszolgáltatottá tette őket online zaklatók és ragadozók számára, többek között más károk mellett.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős lesz az ég délután, elszórtan helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Kiadós mennyiségű esőre az északi hegyvidéki ország részben lehet számítani. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet. A csúcs hőmérséklet 27 és 33 fok között váltakozik, a tenger melléken 35 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
3: Ilyen.
4: Ilyen.
5: Hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hogy más, hog
0: és ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újvidéki Magyar Rádióban.

0: Ez volt Dua Lipa és a Bang Bang, és a címhez hasonlóan hát mi is berobbanunk, méghozzá egy színes összeállítással. Ugyanis az idei immár 25. Szent Gotthárdi Nemzetközi Művésztelep egyik vendége, Mirko Reiner muraszombati festő is. A 60-as évek elején született alkotó a Ljubljanai Képzőművészeti Akadémián diplomázott a 80-as évek második felében. Majd úgy döntött, hogy visszatér oda, ahonnan elindult, és a művészetéből próbál megélni. Ez azonban csak részben sikerült neki. Az egzisztenciát a tanári pálya jelentette számára. És ez csak egy része a történetnek, amelyről Botka Ágnes kérdezte. Ha érdeklik önöket a részletek, tartsanak velünk a folytatásban, mert érkezik ez a színes összeállítás ezzel a témánkkal.
1: Mirko Reiner elszakadt a figuratív festészettől, és már a 2000-es évektől a színek rétegeződése és azok árnyalatainak a játéka foglalkoztatta. Az olajfesték kiválóan megfelel ennek a technikának a kifejlesztésére, amelynek eredménye a lágy átmenetekben mutatkozik meg. Ezt a kritika, mint a történet nélküli képeket értelmezte. Nem biztos, hogy teljesen helyesen, teszi hozzá a művész.
2: Lehet, hogy ezt tévesen értelmezték, ugyanis én azt szerettem volna elmondani, hogy nem olyan festő vagyok, aki történeteket mesél el. Viszont már maga a médium egy történet. Ugyanis a szín önmagába véve egy történetet mesél el. Viszont arra való tekintettel, hogy minden mosógépnek vagy virágnak megvan a maga története, azt kívántam kifejezni, hogy nem ezen a módon szeretnék népszerűvé válni. Vagyis, hogy történeteket gyártsak, azaz, hogy provokáljak, vagyis nem ez lenne az én kiinduló pontom. A festészet lényege a fények és a színek, és azok által meséled el a saját történetedet. Vagyis teljes mértékben képzőművészeti eszközökkel dolgozom. Nem fabula által. Nem akarok illusztrációkat készíteni. Azt szeretném, ha az emberek a festményeim lényegét éreznék meg. Vagyis, ahogyan egykor mondták, az írástudatlan embereknek gyártunk képeket, olyan értelemben, hogy akik nem tudnak olvasni, majd a képekről kikövetkeztetik, mit szerettem volna elmondani.
1: A beszélgetés folytatásában felmerült a szlovén művelődési miniszter futó tűzként terjedő kijelentése, mely szerint a művészet értető ereje a nélkülözésben van, utalva arra, hogy megkezdődött a már aláírt szerződések és pénzbeli átutalások felülvizsgálata.
2: Ezek a kijelentések sokkolók, mert olyan személyek jelentik ki, akiknek biztos munkahelyük van. Nem nagyon vagyok jártas a politikában, de hallottam, hogy már az előző kormány esetében több mint 20 emberrel növelték a minisztériumi foglalkoztatottak létszámát, és felfoghatatlan minisztériumi foglalkoztatottak létszámát, és felfoghatatlan, hogy ilyen módon jut

0: magamért, hanem másokért is dolgoztam. Mindennek elismerésére meg annyi papírost, dokumentumot, bizonylatot kell beküldeni, hogy elismerjék. Miközben a minisztériumban, ki tudja milyen kulcs szerint, talán politikai irányultságuk által jutnak hozzá a munkahelyhez. Nem is akarok erről beszélni.
1: Tette hozzá lemondóan a festő.
0: Amikor a miniszterasszony azt nyilatkozta, hogy valami túl volt támogatva, miközben mi, akik egész életünkben a fiatalokat tanítottuk, képeztük, emellett nem kaptunk semmilyen támogatást, mint amilyet az állandó munkaviszonyban lévők kaptak. Most pedig a pályafutásunk végén, mintha mi lennénk a rendszer kihasználói. Ez nagyon szomorú, különösen, ha ezt a miniszter teszi közzé.
2: To je žalostno, predvsem žalostno, pa to, če to ministrica.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Német Róbert és Petruskától szólt a nyár van, és hát tényleg érződik, hogy nyár van egyébként. Itt Lendván továbbra is maradandó a meleg, és a magas hőfok egyébként 33 fok van jelenleg Lendván, ha már egyszer említettük. Na de a nap folyamán, vagyis a délután folyamán szólt ugye Britney Spears-től a Baby One More Time. Egyébként egy kis információ ezzel a dallal kapcsolatban. 1998-ban pont a mai napon forgatták le ennek a videóklipjét, illetve jelent is meg kicsivel azután. A klipet egyébként a Venice High School-ban forgatták, ugyanabban az iskolában, ahol az 1978-as Grease című filmet is. A dal legalább 23 országban vezette a slágerlistákat, és 1999 legkelendőbb kislemeze is volt, valamint több mint 10 millió eladott példánnyal minden idők egyik legsikeresebb kislemeze. Hát ezt ugye mi is tudhatjuk, ha nem volt olyan rádió csatorna, vagy rádió adás, ahol nem szólt volna ez a dal a megjelenése után, illetve hát a telefonokból sem volt belőle hiány. Volt ez már csengőhang, és mindenféle más is, parti zene meg főleg. Na de ha már egyszer Britney Spears, akkor a Refresher azt is megírta, hogy kiderült, hogy kétszavas SMS-ben szakított Justin Timberlake annak idején Britney Spears-el az Overprotected klip forgatásán. Teljesen pontosan. Az üzenet egyébként annyi volt, hogy vége van, és a klipnek a producere próbálta utána művésznőt vigasztalni, és hát egyrészt sikerült is neki, ugyanis amikor Britney Spears görnyedve sírt a székben, és nem volt hajlandó kimenni, leforgatni a klipet, akkor azt mondta neki, hogy nem baj, majd túllépsz ezen is, de a másik lehetőség az, hogy kijössz és lenyomsz egy olyan dögös performanszot, hogy Justin egy életre megbánja, amit az imént tett. És nem is kellett a művésznőnek több, felpattant, elment és leforgatta az ikonikus Overprotected klipet végig, ami aztán utána meg is jelent, és nagyot is robbant a közösségi médiában. A kedvelői és a követői hát imádták magát a klipet, a zenét meg főleg. No, Britney Spearsről egyelőre ennyit, mi azért folytatjuk továbbra is jobbnál jobb zenékkel, érkezik a Valmár és az Ugyanúgy.

Nem, mert ez volt a Blaholóziana dala, és ha már egy a délután folyamán többször is említettünk egy-egy évfordulót, akkor egy hazai vonatkozású évfordulóval folytatjuk, ugyanis a mai napon 1895-ben állították fel az Aljazsó stolpot, azaz az Aljazs tornyot, méghozzá a Triglav csúcsán. Az avatásra, vagyis ennek felavatására ugyanazon év augusztus 22-én került sor egyébként, és ugye, ahogy azt tudhatjuk, az Aljazs torony Szlovénia legmagasabban fekvő hegyi menedékhelye, a Triglav csúcsán található, ahogy azt már említettük, 2864 méter magasan. Úgyhogy ez egy ilyen kis érdekesség Szlovéniából, ami augusztus 7-ét illeti. Ugye ismételten 1895-ben pont a mai napon állították fel az Aljazsó stolpot a Triglavnak a legtetején. No, ez még egy kis ilyen érdekesség mai nappal kapcsolatban, de az érdekességeken kívül jobbnál jobb zenékből sem lesz hiány, még a folytatásban Fanka Delitől fog szólni a Szíved meg a Szemed, aztán a Milky Chance-től a Stolen Dance, és ezt a dalt is már jól ismerhetjük, a 2010-es évek talán egyik legikonikusabb nyugodt hangulatú dala, na meg hát Fanka Deli sem ismeretlen valószínűleg senkinek, az ő dalait is már nagyon jól ismerjük. No, akkor érkezzenek a zenék, egyébként 17 óra 40 perc a pontos idő.

Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jó, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll. Kell a

az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.

10 perccel vagyunk, 6 óra előtt, ez pedig akkor azt jelenti, hogy zenékkel zárjuk ezt az órát, aztán pontban 6-kor várjuk Önöket esti krónikával. Tartsanak velünk!

de itt nem kiabálunk. A gimiseket hagyja most már, majd reggel visszavárjuk. Az agy, az nem a régi már, de a nyelv még meglódul. Jó éjszakát, szegény öreg tótúr.

0: vagy a fejem.
1: Reklám.
2: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
3: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovasbemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
2: Kézműves vásár gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
3: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
2: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
3: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
2: Muravidéki Vágta.
3: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
2: További információk muravidékivágta.cz.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hét utolsó munkanapjához kapcsolódó fontosabb történéseket Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor műszaki feltételeit Király Tomislav hangtechnikus biztosítja. Köszöntjük hallgatóinkat! Hírösszefoglalónkban egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd részleteket.
2: Két EU tagállam Brüsszelben bírálta a szlovén kormányt, hogy megakadályozta Tanja Fajon volt külügyminiszter kinevezését az EU különleges képviselőjévé.
1: Enyhülni látszik a paksi atomerőművet veszélyeztető helyzet.
2: Ausztriában heves viharokkal ért véget a hőhullám.
1: 8 halott, több sebesült egy tájföldi iskolai lövöldözésben. Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletek ismertetésére. Tartsanak velünk! Hét EU tagállam, köztük Franciaország és Spanyolország Brüsszelben bírálta a szlovén kormány beavatkozását, amellyel megakadályozták Tanja Fajon volt külügyminiszter kinevezését az EU száheli különleges képviselőjévé, jelentette az Euraktív brüsszeli hírportál.
2: Emlékeztetőül, a Janez Janša vezetésével megalakult új szlovén kormány elutasította és blokkolta a korábbi Robert Golob vezette kabinet által támogatott szociáldemokrata politikus Tanja Fajon kinevezését. Ljubljana eljárási hiányosságokra és az időzítésre hivatkozott a jelöléssel kapcsolatban. Hét ország, élén Franciaországgal és Spanyolországgal nem tetszését fejezte ki a történtek miatt, aggályosnak tartva a hazai politikai viták hatását az EU külpolitikájára. Fajon helyett végül egy dán diplomata kapta meg a az Európai Külügyi Szolgálattól.
1: A Szlovén Köztársaság Állami Ösztöndíj Fejlesztés, Fogyatékosság és Megtartás Alapja közítette a hiány szakmákra és a COIS ösztöndíjakra vonatkozó pályázatokat a 2026-27-es tanévre.
2: A pályázatok benyújtási határideje szeptember 30-a, a diákoknak szóló COIS ösztöndíjra pedig október 30-a.
1: 2026. júliusában 5743 új személygépkocsit helyeztek először forgalomba Szlovéniában, ami 12,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A legkelendőbb márkák a Volkswagen, a Skoda és a Renault voltak.
2: Jelentősen nőttek a teljesen elektromos járművek eladási adatai is. 1519 teljesen elektromos autót adtak el, szemben a tavalyi júliusi 531-jel. 2026 első hét hónapjában, tehát januártól júliusig összesen 41.086 személygépkocsit helyeztek először forgalomba, ami 16,6%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A könnyű haszongépjárművek száma is 16,6%-kal 4.4711-re nőtt.
1: A szlovén környezetvédelmi ügynökség az Arso jelentése szerint Szezsana és Piuka térségében erős zivatarok alakultak ki kora délután, a viharokat helyenként jégeső kísérte.
2: A meteorológiai előrejelzések szerint a következő órákban a vihar tevékenység további fokozódására lehet számítani. Az esti óráktól kezdődően észak felől fokozatosan megnövekszik a csapadékhajlam, és Szlovénia szerte helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hirtelen lezúduló özönvízszerű vízhozam komoly áradásokat és a csatornahálózat túlterhelését eredményezheti a lakott területeken, figyelmeztet a környezetvédelmi ügynökség.
1: Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg Ptújban a 19. római játékokat. Az esemény, amely csak nem két évtizede, az ókori örökség egyik legnagyobb hagyományőrző rendezvénye a térségben, mintegy 800 résztvevőt és több ezer látogatót vonz, a várost pedig az ókori Petúviává változtatja.
2: A fő programok a ptúji óvárosban és az oszlopos főtértől kiindulva, valamint az egykori római tábor területén zajlanak. Gladiátorok, római légi jósok, szenátorok, vesztaszüzek és hagyományőrző jelmezes szereplők mutatják be a 2000 évvel ezelőtti mindennapokat, katonai táborral és történelmi felvonulással. A rendezvény augusztus 21-én pénteken este nyitó ünnepséggel kezdődik, és egész hétvégén áttart augusztus 23-áig.
1: Szombat reggel 3 jelöltet ajánlanak a Tisza frakciónak, amely kedden választja ki, kit javasol majd államfőnek.
2: Magyar Péter miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Forstoffer Ágnes neve nem szerepel a listán, mivel olyan szemét keresnek, aki sem jelenleg sem korábban nem töltött be pártpolitikai tisztséget. Szerinte a nemzet egyesítéséhez olyan államfőre van szükség, aki teljes politikai függetlenséget képvisel.
1: Enyhülni látszik a paksi atomerőművet veszélyeztető helyzet. A Duna vízszintje Paksnál az elmúlt egy napban 3 cm-t emelkedett, miközben az ország villamos energia rendszerének terhelése is csökken.
2: A kormány pénteki jelentése szerint ugyanaz atomerőmű továbbra is jelentősen visszaterhelt állapotban működik, de a folyó vízszintjének emelkedése kedvező fejlemény a hűtés szempontjából. A kormány honlapján pénteken közzétett jelentésben azt írták, hogy a vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása csütörtök 7 órakor mínusz 131 cm volt. A vízhőmérséklet Paks állomásnál 28,2 Celsius fok. A bizakodást fokozza, hogy délutántól egyre több helyen befelhősödik az ég, és elszórtan záporok, zivatarok alakulnak ki, leginkább a Duna mentén és attól keletre.
1: Robbanás történt a MOL csoporthoz tartozó pozsonyi Slovnaft finomítójában péntek délután.
2: A vállalat szerint senki sem sérült meg, a lángokat pedig már sikerült megfékezni, így a termelés zavartalanul folyik. A MOL tájékoztatása szerint egy két falu elkülönített üzemen kívüli kőolajtermékolaj sérült meg, a benne lévő anyag gyulladt be.
1: Orbán Viktor Szerbiában a Gucsai Trombita Fesztiválon szúrták ki, írja a Glas Zapadne Szerbije, nyugat-szerbiai regionális portál.
2: A lap beszámolója szerint a volt magyar miniszterelnök minden különösebb felhajtás nélkül ült be barátaival a Hotel Nordic kert helyiségébe, ahol a szemtanúk szerint hideg sört rendelt és a helyi specialitást, a hajducski csevapot is megkóstolta. Orbán még július végén a Blicknek nyilatkozta, hogy vagány vad táborozásban van, új szerelme pedig Horvátország a tenger felől. A tengerről ezek szerint most már Szerbiába érkezett.
1: Ausztriában heves viharokkal ért véget a hőhullám. Csütörtök este Salzburg térségében a felhőszakadások miatt több patak is kilépett a medréből, és villámárvizek alakultak ki, számolt be az ORF.
2: A felső pinzgaui Uttendorf községben a Tobersbach patak lépett ki a medréből. Az áradat utat tört magának a házak között és vitt mindent. Számos épület megrongálódott, pincéket árasztott el a víz. Pirtendorfnál is a patak medrét leomló sziklák és kőtörmelék tarlaszolta el, majd az árvíz és a sárlavinák több házat is megrongáltak. Bad Gansternben több hidat is elsodortak a sárlavinák, még villámcsapás miatt a lungaui régióban kigyulladt az erdő. A környékről több túrázót helikopterekkel kellett kimenteni, mivel egy menedékházban rekedtek az egyik hegyen az ítéletidőben.
1: Legalább 8 ember meghalt és többen megsebesültek egy iskolai lövöldözésben pénteken Bangkoktól, a tájföldi fővárostól északra, közölte az AFP francia hírügynökség.
2: Az elkövető egy 14 éves diák volt, aki öngyilkos lett. Először megölte a nagyszüleit, a nagyapja lőfegyverével, majd a Bangkok északi részén lévő iskolájába ment, ahol 3 tanárt és 3 diákot lőtt le, közölte a tájrendőrség.
1: És ez már záró hírünk benne arról, hogy a kedvezőtlen időjárás és a háború eszkalációja az Öböl és Fekete-tenger térségében rombolta a terménypiacokat, közölte pénteken az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete, a FAO.
2: Az élelmiszerár index, amely a nemzetközi kereskedelemben szereplő élelmiszerek havi árváltozásait követi nyomon, júliusban átlagosan 131,1 pontot tett ki, szemben a júniusi 130,3 ponttal, és ez a 2023 januárja óta mért legmagasabb érték. A 3,4%-os havi emelkedés hajtotta a trendet, amit főként a búzaárak 5,8%-os ugrása táplált, közölte az ügynökség. A FAO szerint a világ 2026-2027-es gazdasági évben csak nem 3 milliárd tonna gabonát használhat fel, és ezen belül tovább nőhet a takarmányozási célú kukorica és árpa fogyasztása. Ha tehát a gabona tartósan drágul, az néhány hónapos késéssel megjelenhet a sertés, baromfi és marhahús, illetve a tej és a tojás termelési költségeiben is. Ez különösen a baromfi és sertés tartásban fontos, ahol a takarmány az egyik legnagyobb költségtétel. Különösen érzékeny tényező az időjárás. A globális piac az elmúlt évtizedekben rendkívül hatékony lett, de éppen emiatt néhány nagy exportőr termése aránytalanul fontos. Ha egyszer rossz a búzatermés Észak-Amerikában vagy a Fekete-tenger térségében, aszály sújtja a dél-amerikai kukoricát, vagy kedvezőtlen monszun éri el az ázsiai rizstermelőket, a világpiacon gyorsan eltűnhet a biztonsági tartalék egy része.
0: Sport.
1: Kézilabdával indítunk, annak apropóján, hogy a szlovén ifi kézilabda csapat Dániával csap össze a belgrádi U18-as Európa-bajnokság elődöntőjében. A döntőbe jutásért és a már megszerzett éremért folyó összecsapás 19 óra 30 perckor kezdődik. A nap másik mérkőzése már javában zajlik, 17 órakor Németország-Spanyolország. A Szolnyi másodosztályban pénteken kezdődik a 2026-27-es szezon. A 16 klub között három újonc is van. A Primorje Dobšina ugyanis kiesett az első ligából, míg a Vörtnika és a Brezica a harmadikból jutott fel. A változások ellenére a legjobb helyek fő esélyesei ismét a Krányi Triglav, a Beltinci és a Szezsanai tábor lesznek. João Almeida portugál kerékpáros csütörtöki esése következményei miatt nem rajtolt a Tour of Poland 5. szakaszán, de továbbra is tervezi, hogy részt vesz a Vuelta a Espanyán, ahol Tadej Pogácsár egyik fősegítője lesz, írják kerékpáros portálok, köztük a Cycling News. Több tízezer forintos jegyeket váltottak a szurkolók a szombati Fradi Real Madrid-dal, ám a spanyolok sztárparádi helyett cserecsapattal érkeznek a Groupama arénába. A rajongók, a Bajnokok Ligája és a világbajnokság legnagyobb sztárjait várták a magyar fővárosba. A Ferencváros által frissen közzétett hivatalos meccskeret láttán azonban sokaknak leesett az álla, bár a meccskeretben olyan nevek még megtalálhatók, mint Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Federico Valverde vagy éppen Bernardo Silva, a királyi gárda igazi nehézsúlyú világsztárjai teljes egészében távol maradnak a budapesti derbitől, hiányzik például Mbappé és Bellingham is.
2: Időjárás. Szlovénia északi határvidékén és hegyvidéki részein az esti órákban nagyjából 20 óra felé kezdődik a záporok és zivatarok kialakulása, amelyek az éjszaka folyamán fokozatosan tovább terjednek az ország középső és déli tájai felé. A zivatarokat helyenként erős szél és intenzív csapadék kísérheti, helyi felhőszakadások is előfordulhatnak, majd reggelre többnyire alább hagy az esőzés. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 15-20 fok között alakul. Szombaton eleinte többnyire felhős lesz az ég, majd fokozatosan felszakadozik a felhőzet, s hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet. Csapadék legfeljebb délután és este a hegyvidéki tájakon lehetséges. A legmagasabb napi hőmérséklet 27 és 31 fok között változik. A mérsékelten szeles Adria mentén 34 Celsius fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
2: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidégünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap folyamán ezekről a történésekről számoltak be a hírügynökségek. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét és kellemes hétvégét!

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Kökény Attila és Zséda a közös dala után nekünk egy kisé szomorú hírrel kell szolgálnunk, ugyanis egy órája megírta a Refresher, hogy elhunyt William Orbit, a brit elektronikus zene és pop egyik meghatározó producere. A zenész 69 éves volt, halálhírét augusztus 7-én családja és barátai erősítették meg a közösségi oldalán. A közlemény szerint Orbit július 23-án otthonában halt meg. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra, jelentette a Guardian. William Orbit eredeti nevén William Mark Wainwright 1956-ban született Londonban, karrierjét pedig az 1980-as években kezdte. Előbb a Torch Song nevű elektronikus formációval, majd producerként, remixerként és szóló előadóként vált ismerté. Pályafutásának legismertebb munkája Madonna 1998-as Ray of Light albuma, amelynek hangzását Orbit elektronikus popos és technós elemekkel formálta. Az albumról olyan dalok jelentek meg, mint a Frozen, a The Power of Goodbye és a Ray of Light. A lemez nem csak kereskedelmileg lett óriási siker, hanem több Grammy-díjat is nyert. Orbit később is együtt dolgozott még Madonnával, közreműködött többek között a Beautiful Stranger és az American Pie elkészítésében, valamint a 2000-es Music és a 2012-es MDNA albumokon is. A producer idén márciusban még arról beszélt, hogy elkészített egy olyan albumot, amelyet a Ray of Light szellemi folytatásának tekintett, de Madonnától nem kapott választ a közös munka lehetőségére. William Orbit munkássága messze túlmutatott a Madonnával való együttműködésén. Ő volt a producere a Blur 1999-es 13 című albumának, azaz ugye eredeti címén 13, amelyen többek között a Tender és a Coffee and TV is szerepelt. Az All Saints két legnagyobb slágerén, a Pure Shores-on és a Black Coffee-n is dolgozott, mindkét dal vezette a brit slágerlistákat. Készített felvételeket a YouTube-val is, köztük az Electrical Stormot és a Martin Scorsese New York Bandai című filméhez készült The Hands That Built America című számot. Producerként vagy szerzőként többek között Pinkkel, Britney Spears-szel, Robbie Williams-szel és a No Doubt-tal is együttműködött. Orbit saját néven is több albumot adott ki. Egyik legismertebb szólómunkája Samuel Barber Adagio for Strings című művének elektronikus feldolgozása volt, amely 1999-ben a brit top 5-be is bekerült. Legutóbbi stúdióalbuma The Painter 2022-ben jelent meg. Hát egy biztos, hogy egy valódi művészt vesztettünk el William Orbit halálával, és egy ideig még valószínűleg senki nem pótolja azt, amit ő adott nekünk az évek során. Nyugodjon békében William Orbit, aki a Blur, a U2 és a Madonna dalait is producerelte.

Pápai Jóci dala után hamarosan érkezik a Soulwave-től a Kalandor, és egyébként, ha önök is szeretnének valahova kalandozni, nem csak a Soulwave-re hagyni ezt a kis programozást, akkor egyébként megtehetik ma. 19.30-tól várják önöket a Domonkosfai Portán Székelyföld hangja című koncertre, ahol is a Promusic, a kamarakórus fog fellépni egyházi és világi művekkel, illetve holnap ez pótolható lentiben a templomban 18.20-tól, augusztus 9-én vasárnap pedig 10 órától Szent Lászlón a falu otthonban várják az érdeklődőket. És egyébként még a mai napon 19 órától Kanizsa Csillagai koncert lesz a Szangrót Kultúrtivornya keretein belül. 21 órakor Csíkzenekar koncert, 23.30-tól pedig Culture Cuvé koncert. És egyébként 20 óráig még várják a könyvmolyokat a Könyvtár a Lombok alatt programra, Édelendvára a Rózsavárosi Parkban. Látogassanak ki önök is, és olvasgassanak könyveket, lapozgassanak folyóiratokat a természet lágyölén. Ha pedig a mai programokra nem látogatnak el, akkor holnap várja önöket a 10. Muravidéki Vágta 11-től a központi ünnepi rendezvény Salóci üzlet zónában, Salóci községben ugye, és az őrségi értéknap is 13 órától, úgyhogy a következő napokban nem lesz hiány programokról, valamelyikre látogassanak el önök is, legyenek önök is kalandorok, mint ahogy a Soulwave. Pont ez a dal, pont ezzel a dallal folytatjuk akkor most, ahogy azt ígértük.

18 óra 51 perc, a pontos idő augusztus 7-e van, péntek, és Lendván 32 fokot mérnek jelen pillanatban. Mi csak reménykedünk, hogy az esti órákban minket is elér majd a lehűlés. Bár igaz, hogy a jelenlegi jelentések, illetve radarképek alapján, hát nem nagy esély van erre, de azért a remény hal meg utoljára, hogy azt mondani szokták, talán az éjszakai, illetve holnap kora reggeli órákban minket is elér majd a kicsi csapadék, talán lesz egy-egy zápor, ha csak rövidke időre is, de azért a lehűlést hozza meg az időjárás. Na, ezzel a kívánattal, vagyis hát kívánsággal búcsúzik a délutáni csapat önöktől, ugyanis 7 órakor várja majd önöket az esti mese, 8-tól a terepjáró ismétlése, utána szintiszta rock, 8:30-tól szintiszta rock zenei összeállítás, és az esti műsor folyamán még jobbnál jobb muzsikák itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ha tehetik, akkor maradjanak a készülékek mellett, hallgassanak továbbra is Elmert, mi pedig akkor köszönjük szépen, hogy ismételten velünk tartottak a délután folyamán. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus Király Tomislav, a délutáni híreket Oleti Zsuzsa szerkesztette, műsorvezető pedig Gönc Tamara volt. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, és tartsanak holnap reggel 5:30-tól a délelőttisekkel is.

tőled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes.

0: Magyar Rádióval.
1: Benedek Elek, a kulcs. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon innét, az óperenciás tengeren túl, még az üveghegyen is túl, ahol a kis kurta farkú malac túl. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy kisfia. Két kicsi ökörs, egy darab szántóföldecske is volt, ennyi volt a szegény ember gazdasága. No, fiam, mondta a szegény ember, fogjuk be az ökröket, s menjünk, szántsuk meg a földecskénket. Egy-kettőre befogták az ökröcskéket, kimentek a mezőre, ott beleálltak a földecskébe, de még hármat se fordultak, nagyot kiállt a fiú. Nézzen ide, édesapám uram, kulcsot találtam. Azám, mondta a szegény ember, hát ez csak ugyan kulcs. Hát ezt te hol találtad? Ezt én a barázdában, nézze, édesapám uram. Ejnye, ejnye, mondta a szegény ember. De jó volna, ha ládát is találnál hozzá, s az a láda tele volna arannyal meg ezüsttel. Jaj, de jó volna, mondta a fiú is. Aztán tovább mentek, mendegéltek, de most már kettőt se fordultak, megint nagyot kiállt a fiú. Nézzen ide, édesapám uram, ládát is találtam. Azám, mondja a szegény ember, hát ez csak ugyan láda. Na, édes fiam, próbáljuk meg, hogy talál-e bele az a kulcs. Egyszeribe megpróbálták, s hát a kulcs talált a ládába. Nosza, kinyitották a ládát, szép lassan felemelték a fedelét, aztán nézték, nézték, vajon van-e benne arany vagy ezüst. Hát hiszen nézhették. Hát abban nem volt sem arany, sem ezüst, de még csak rész sem. Na, de mit gondoltok, mi volt benne? Jaj, hát egy icipici kurtafarkú egerecske. Ejnye, ejnye, ha legalább hosszú farka lett volna annak az egerecskének. Hát bizony mondom, ha az egerecskének hosszú farka lett volna, az én mesém is tovább tartott volna.
0: Itt a vége, most jövőn le.
2: MMR. A mi rádiónk.

mondják, hogy néha sokat iszom. De ne szólj szám, és nem fáj a fejem, hisz bolond ki sokat beszél. Hazudni bűn, de hallgatni

0: Köszöntöm a hallgatókat! Tegnap ülésezett a Lendvai Egészségház tanácsa. A közintézmény igazgatójának kinevezése még várat magára, hiszen a tanács, miután a 7 alapító község egyike, Lendva község visszavonta a hozzájárulását az igazgató kinevezéséhez, határozatba foglalta, hogy az igazgatói pályázat eredménytelen volt. A kinevezés ugyanis csak akkor léphet hatályba, ha mind a 7 alapító hozzájárulását adja. A tanács ugyanakkor határozatot fogadott el arról is, hogy felszólítják az alapító községeket, hogy hangolják össze az alapító okiratot, aminek alapján újra ki lehet majd írni a pályázatot az igazgató kinevezésére. Az ülés végén a tanács elnöke, Alojz Jerebic lemondott elnöki tisztségéről. A részletekről Szőge Krisztina szól.
1: Annak ellenére, hogy a Lendvai Egészségház tanácsa május elején kinevezte az intézet igazgatóját, és hogy a 7 alapító község hozzájárulását adta a kinevezéshez, a tanács a legutóbbi ülésén eredménytelennek minősítette az igazgatói pályázatot. Lendva község községi tanácsa ugyanis visszavonta a hozzájárulást. A döntést arra hivatkozva fogadta el, hogy a pályázati kiírás szövege nem volt teljes mértékben összhangban az új egészségügyi törvénnyel. Erről az Egészségügyi Minisztérium is véleményt mondott. A jelen pályázati kiírásban ugyanis az igazgatói tisztségre vonatkozó feltételek között nem szerepelt az, hogy a jelöltnek abban az esetben, ha a közegészségügyi intézményben az ügyvezetői funkció és a szakmai vezetői funkció nincs elkülönítve, orvosi végzettséggel kell rendelkeznie. A döntést, hogy a kiírás nem tartalmazza ezt a feltételt, Alojz Jerebic tanács elnök és Alojz Dráskovics jogász azzal magyarázta, hogy a pályázattal szélesebb körű jelölt választást kívántak lehetővé tenni, tehát hogy ne csak orvosi végzettséggel rendelkező jelöltek közül lehessen választani. Ugyanakkor pedig a régi alapító okiratban az ügyvezetői és a szakmai vezetői funkció külön van választva. Az ülésen jelen volt André Matyasec, Lendva község alpolgármestere, és Karincs Csáp, a község jogásza. Matyasec hangsúlyozta, hogy valakinek felelősséget kell vállalnia azért, mert az igazgatói pályázati eljárás nem volt teljes mértékben összhangban a törvényi előírásokkal. Ugyanakkor ismételten felszólította a tanács elnökét, Alojz Jerebicet, hogy mondjon le elnöki tisztségéről, hiszen Lendva község az elnökkel szemben elveszítette bizalmát. Karincs Csáp, Lendva község jogásza ennek kapcsán még elmondta, hogy a községnek cselekednie kellett amiatt, mert a pályázati eljárás nem volt összhangban az egészségügyi törvénnyel. Hozzáfűzte, hogy a pályázati kiírásra jelentkező, nem kiválasztott jelölt az ügyet már bíróságra adta. Ismét többször is elhangzott, hogy abból adottak a bonyodalmak, hogy a 7 alapító község mindmáig nem tudott elfogadni egy összeegyeztetett és összehangolt új alapító okiratot. Ha ez meg lett volna, annak alapján lehetett volna kiírni a pályázatot. A községek azonban, mint ismeretes, 2 különböző okiratot készítettek el. Egyiket Lendva község, a másikat pedig a másik 6 alapító község. Egyik sem hatályos, hiszen egyiket sem fogadták el egységesen az alapítók. Az ülés folytatásában Alojz Jerebic tanácselnök felidézte a történteket, hangsúlyozva, hogy Lendva község valóban elkészítette az alapító okirat tervezetét, azonban rövid időt bocsájtott rendelkezésre a többi alapítóknak arra, hogy benyújtsák az esetleges javaslataikat és módosításaikat. Anton Rádmán tanácstag hangsúlyozta, hogy már egy ideje a tanács patthelyzetben van, hiszen az alapító községek nem hajlandók együttműködni és elkészíteni az összeegyeztetett alapító okiratot. Emiatt még akár több évbe is telhet, hogy igazgatót tudjanak kinevezni az egészségház élére. Ugyanakkor pedig azt is elmondta, hogy az Egészségügyi Minisztérium mindössze véleményt fogalmazott meg a pályázati eljárással kapcsolatosan, ami a tanácsot nem kötelezi cselekvésre. Pozsonec Róbert tanácstag az ülésen elmondta, hogy mindennek ellenére az egészségház tanácsa kell, hogy felelősséget vállaljon a kialakult helyzetért, valamint azt, hogy határozatba kéne foglalni, hogy a pályázati eljárás nem volt megfelelő, amire az Egészségügyi Minisztérium figyelmeztetett. Ezt a határozatot a tanács nem szavazta meg. A tanács végül egy tartózkodó szavazattal azt foglalta határozatba, hogy az április 2-án megjelentetett igazgatói pályázat nem volt eredményes. Nem érvényes az Alexandra Kreszlin igazgatói kinevezésére vonatkozó határozat sem, mert az összes alapító község nem adta a hozzájárulását. Továbbá arról is határoztak, hogy az alapító községeket felszólítják, hogy készítsék el az összeegyeztetett alapító okiratot, amelynek alapján megjelenhet az új pályázat. Az ülés végén a bővített egyebek napirendi pont alatt Alojzsi Rebic tanácselnök lemondott tisztségéről, annak ellenére, hogy az ülésen többször is kijelentette. Mindent elkövetett annak érdekében, hogy a pályázati eljárás megállja a helyét. Lemondását követően a tanácstagok megköszönték neki a korrekt és szakmai munkát és fáradozását. A tanácsot az új elnök kinevezéséig, amire várhatóan a következő ülésen kerül sor, Gordana király elnök helyettes vezeti.
0: A nagy hőség a horgásztavakat is érinti. Az extrém időjárás miatt néhol etetési és horgászati tilalmat rendeltek el az illetékesek. Az alacsony vízszint miatt a betesházi speedway tavakon is horgászati tilalom érvényes, tájékoztatott a közösségi oldalon a Lendvai Horgász Egyesület betesházi alapegysége, amelynek vezetője Gorán Jezernik állt mikrofonunk elé. Göncedit összeállítása.
2: A környék rendezett. A tavak partjai a gyerekhorgászok biztonságát is garantálják. A horgászotont is sikerült bővíteni, a teraszt elmozdítható ajtókkal kötötték össze. Nem kis akció volt, mesélte érdeklődésünkre a petesházi alapegység vezetője, Gorán Jezernik, aki sajnálatát fejezte ki, hogy a nyári kánikula a vizek élővilágát is terheli.
3: Niszki vodosztálya, ne?
4: Alacsony a vízállás és a horgászvizek legtöbb esetében az oxigén hiány jelenti a legnagyobb veszélyt. Ez utóbbival nálunk még nincs gond. Napi ügyeletet tartunk. A halak védelmében éjszaka gépi vízkeveréssel igyekszünk pótolni az oxigént, hogy elkerüljük a halpusztulást. Folyamatosan figyeljük, mérjük az értékeket, jelenleg 10,5 mg az oxigén, ami elegendő érték a legtöbb halfaj számára. A vezetőség a Speedway tavakon erre a hétvégére horgászati tilalmat rendelt el a halállomány megvédése céljából. Ugyanis a horgászatnál kritikus hőmérsékletű vízben a halfárasztás plusz stresszt okozhat. A hal kifárad, és a nagy hőségben már nem tud regenerálódni a kíméletlen stressz miatt. Egyelőre uraljuk a helyzetet.
2: Nyilatkozta Gorán Jezernik. Az aszály miatt tehát a halastavak is szenvednek. A nagy hőség utáni hirtelen lehűlés vagy időjárás változás sem jó a halaknak. Ez is komoly stresszt okozhat. A sekély felmelegedett vizek után a gyors hőmérsékletesés és a légnyomás változása ugyanis megzavarja a halak anyagcseréjét és viselkedését.
3: Upam, da boenkatét vöcsine konec, ne?
4: Bízom benne, hogy a tartós hőségnek gyorsan vége lesz. Addig pedig éjszakánként dolgoznak a vízszellőztetők, a kisebb tavon pedig pumpa segítségével keverjük a vizet. Minden reggel körbenézünk, figyeljük a helyzetet, és örülhetünk, amikor megállapítjuk, hogy nincs halpusztulás. Tehát a helyzet még nem kritikus.
2: A petesházi salakmotor központ melletti horgásztavaknál a bevezetett horgászati tilalom a visszavonásig érvényes. A Lendvai Egyesület tilalmat rendelt el a Malomnál is. A belső bányató nyitva és a Belovicson is engedélyezett a horgászat.
0: Kedves hallgatóink! A mai terepjáróban Szőke Krisztina és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

szemében, és a haja fehér, mint a hó. Nem, nem a pénzért, de kérlek, tedd meg nekem, hogy leülsz egy kicsit.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Szintészta Rock, a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: ugrok egy nagyot már is. Hopp! A gödörből végre kint vagyok, és a talaj egyre jobban mozgott alattam. De szerencsére állva maradtam, mikor jöttek a rendőrök és rám néztek.
1: Megállítsuk!
0: Hagyjuk egyre hiszeg!

cassé. Pour rien. Il ne pourra plus jamais me toucher. Il l'a dit.

Újvidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Lassan két hete is van már, hogy egy ostoba veszekedés után összecsomagoltam és otthagytalak. Pár napig jó volt nélküled.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja.